Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, picivel 2 óra után járunk, én pedig erre az órára is egy nagyon vagány, nagyon változatos órát raktam össze. A zenék között jön olyan nagy klasszikus, mint a Clean Bandit, Emery, David Guetta és a Crybaby, olyan újdonság, mint Alex Warren és a Fewer Dreams, vagy éppen olyan nagy kedvenc, mint most Teddy Sims és a The Door, amit indítok.

Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Köszönjük pedig Alex Forrerre gondoltam a folyadásban, aki már több mint két éve házas, és hát nyilván nem vagyunk ott, de a hírek szerint szuper a kapcsolat, annak ellenére, hogy pont ez a két év egy nagyon nagy felívelő pályát hozott a karrierében, de úgy tűnik, hogy azért ilyen szempontból teljesen a földön maradt. Alex Forrer, akinek az igazi mai slágere jön most, ez a Fewer Dream itt a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, meg közül pedig Robin Schulzot hozom, akit 2015-ben már Grammy-re is jelöltek. Csomószor felépett Magyarországon, mindig óriási sikerrel, ez pedig az aktuális kedvence. Picivel 3-4-3 előtt Robin Schulz jön, ez a Better Times itt a Rádió 1-en.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Jó kis óra jön a következő órában, és mutatom erre a bizonyítékot, neked mondom is, mert hogy igazi változatosságot hozok. Például egy újdonsággal Lost Frequencies-től, egy nagy kedvenccel a Well Hello-tól és a Halott pénztől a hazaiak közül, de egy másik, nagyon nagy favorit érkezik például Lady Gagától is, a kezdésben pedig Bibi Rexa a Faithless dallal. Ez az igazi mai sláger, a New Legion, ami a következő zenéóránkat indítja itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Fájdalmas éveket spórolhat meg egy újfajta vérvizsgálat. Az ausztrál kutatók által kifejlesztett vérvizsgálati eljárással invazív beavatkozás nélkül is kimutatható, hogy egy adott nő endometriózisban szenvede. Az endometriózis egy akár komoly fájdalmakkal és meddőséggel is járó női betegség, amit olykor akár évekbe is telhet diagnosztizálni. Egy ausztrál kutatócsoport azonban egy olyan vérvizsgálatot készített el, ami egyszerűen képes kimutatni a betegséget, így a diagnosztizáláshoz nem lesz szükség semmilyen invazív beavatkozásra, írja az IFL Science. Az új eljárás 190 millió nőnek jelenthet könnyebbséget, a WHO adatai szerint ugyanis világszerte a nők 10%-a szenved endometriózisban. A Human Reproduction című tudományos labban megjelent publikáció vezetőszerzője szerint Ausztráliában jelenleg 7 évet kell várni arra, hogy a betegséget diagnosztizálják, ami rendkívül hosszú idő. Ezen időszak alatt a fogantatás esélye drámaian csökken, a tünetek pedig folyamatosan kínozzák a beteget. A lassú diagnosztizálásnak az az oka, hogy nehéz felismerni a problémát. Ennek egyik bevett módja a laparoszkópos vizsgálat, amelynek során az orvosok egy sebészi úton bevezetett kamera segítségével megfigyelik a kóros szöveteket. Ugyan a problémán műtéti úton lehet segíteni, jelen állás szerint azonban a betegség nem gyógyítható. A kezelés mihamarabbi elkezdése érdekében a kutatók most egy újfajta vérvizsgálatot fejlesztettek ki, a ProMarker Endo-ról azt állítják, hogy jelentősen csökkentheti a várakozási időt és a diagnosztizálás költségeit is. A vizsgálat során 10 fehérjét tanulmányoznak, amelyek a betegséget jelezhetik. Ezek mindegyike szerepet játszik az endometriózisban, például befolyásolják az immunválaszt vagy a véralvadást. A tanulmány azt is megállapította, hogy a teszt megbízhatóan meg tudja különböztetni az egészséges alanyokat a betegektől. Az eljáráson ugyan még finomítani kell a tömeges alkalmazás előtt, de mint írják, nem kell már olyan sok, hogy sokkal könnyebben diagnosztizálható legyen a betegség.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai slágerben.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert picivel 3 óra után kellemes éjszakát, jó munkát, jó utat. A mikrofonnál Király Tamás, és most egy igazi újdonsággal indítom az órát. Szenzációs ez a dal, és ezt most komolyan mondom. Lost Frequencies újdonsága, Leave It All, amit hozok.

所以。

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, egy köztük pedig Shakira, aki megcsinálta a nyár egyik nagy slágerét ezzel a dallal, Burna Boy-a közösen a Die Die, amit ugye a FIFA is hivatalos foci VB dalnak választott, időközben pedig előálltak egy új együttműködéssel Malumával, amivel szerintem uralni fogják az őszt. Na addig viszont itt ez a nagy kedvenc, Shakira, Burna Boy és a Die Die, amit indítok a rádió.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: történet, és mindent, ami ott van, megnyeri. Én meg Regál Lili közben a Heal Me-vel.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra. Jönnek a legfrissebb infók, 8 óra ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel, az igazi mai slágerek között pedig nem sokára Loi újdonsága, egy nagy kedvenc Sam Smith-től és Kim Petras-tól, de hozom Taylor Swift-et is, a kezdésben pedig Kamráddal készülök. Igazi mai slágerek megállás nélkül a következő órában is, kezdve Kamráttól a Be Mine-nal, mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A madarak agya a testméretükhöz képest nagyobb lett az utóbbi 70 millió év evolúciós változásainak eredményeként. Ez derül ki egy nemzetközi kutatócsoport kutatásából, amelyhez kapcsolódóan a madárfajok legátfogóbb és legrészletesebb családfaját bemutató tanulmányt tették közzé a Nature folyóiratban. A kutatásban két magyar evolúcióbiológus, Székely Tamás, a Hunrende Reproduktív Stratégiák Evolúciója Kutatócsoport, és Liker András, a Hunrende Evolúciós Ökológiai Kutatócsoport is részt vett. A tanulmány végigköveti a madarak törzsfejlődését a dinoszauruszok korában élt első korai madaraktól a mai modern fajokig. A 363 madárfaj teljes genomszekvencia adatai alapján összeállított törzsfa 218 rendszertani családot tartalmaz, ami az összes madárcsalád 92%-a. A genomadatokat a madarak olyan anatómiai sajátosságaival, például a test és agymérettel együtt elemezték, amelyek viselkedési és ökológiai tulajdonságokhoz kapcsolódnak. A kutatás a világ egyik legnagyobb genomszekvenális projektje, a BIRD 10.000 Genomes része, amely 13 ország 49 intézményének, illetve a cikk 52 társszerzőjének együttműködésében valósul meg. A kutatócsoport megállapította, hogy a genomadatok alapján rekonstruált törzsfa nagy vonalakban megegyezik a korábban feltételezettekkel, azonban a madarak evolúciójának eddig ismeretlen részleteit is feltárja. A fosszíliák segítségével végzett időbeli kalibrálás szerint a madárfajok száma a dinoszauruszokat elpusztító 66 millió évvel ezelőtti tömeges kihalási esemény után robbanásszerűen megnőtt. Az új fajok kialakulásának fő hajtóerejét ekkor az jelentette, hogy betölthették azokat az üres ökológiai élettereket, amelyek a földi élet nagy részének a kipusztulása után keletkeztek. A kutatás azt is megmutatta, hogy a madárfajok testmérete az idők során kisebb lett, azonban az agyméretben gyors növekedés következett be, ami a mai napig tart.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ezen a hétvégén a fővárosban autómentes hétvége van, több ponton vannak lezárások, meg rendezvények. Fontos, aki itt közlekedik, tájékozódjon erről aktuálisan, ne teljesen rutinból vezessünk, oké? Okay? Ami viszont rutin, hogy nálunk az igazi mai slágerek egymás után szólnak, most például a legújabb Martin Garrix-től és Ed Sheerantől jön ez a Repeat It, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig kulcsvadászat továbbra is. Lehet gyűjteni bármikor a kulcsokat, mert mind, hogy bármikor szólhatunk, hogy kell telefonálni, tizedikként mondani a szlogent, amiért adunk egy kulcsot, és az egyik kulcs, amit ilyenkor átnyújtunk, az bizony nyitni fogja a rádió egy konténert, ami tel is teli van ajándékokkal, és akinél ott a kulcs, mindent megér, ami a konténerben van. Na ez a rádió egy konténer, ez pedig közben egy aktuális nagy kedvenc Lloydtól, David Puentestől, a Golden Summer, amit már is indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Marad a nyárias meleg idő, holnap érkezhet hideg front. Köszöntöm Önöket, Cserevkú Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Minden eddiginél többen fordultak meg nyáron Ferihegyen. 6.200.000 utast regisztráltak, ami csak nem 14%-kal több a tavainál, tájékoztatotta a Budapest Airport. A Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérről augusztusban a legtöbben London, Tel Aviv és Isztambul felé indultak. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykunszolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A felhívás a kormány weboldalán érhető el, a jelentkezéseket jövő péntekig várják. Újraindult a gyártás az ország egyetlen csempegyárában, Tófejen. Az egykori Zalakerámia üzem új tulajdonosa a Szatmári cégcsoporthoz tartozó magyar tulajdonú Terra Danubia Kft. A tervek szerint a meglévők mellett új termékeket is fejlesztenek majd, amelyeket nem csak a magyar piacra, hanem exportra is szánnak. Új országos zöldhatóság kezdi meg működését januártól. A szervezet egyebek mellett környezet- és természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, klímavédelmi és vízvédelmi feladatokat lát majd el. A kormány emellett átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét, a járási feladatokat megyei szintre szervezik, a NÉBI pedig további hatásköröket kap. Karbantartás miatt módosult a menetrend a pécsi fővonalon. Október 2-áig Szentlőrinc és Pécs között a vonatok többsége helyett pótlóbuszok közlekednek. A járatok a vonatok menetrendjéhez képest 20-30 perccel korábban indulnak. A munkálatok részeként az érintett szakaszon átépítik a vágányokat, sincserélnek, megtisztítják a vízzel vezető árkokat, korszerűsítenek egy átjárót, valamint szerkezeti javításokat is végeznek. Új összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a hazai sportéletben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a törvény elfogadása után miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők és más vezető állami tisztségviselők nem tölthetnek be vezető pozíciót olyan sportegyesületben, amely több mint 500 igazolt sportolót foglalkoztat. Végül a várható időjárásról. Helyenként fátyol felhők szűrhetik a napfény, délután viszont északnyugat felől egyre több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és késő este északon, északnyugaton eső, zápor több helyen is előfordulhat. Északon és az Alföldön sokfelé megélénkül a nyugati, délnyugati szél. Délután 26-30 fokot mérhetünk.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Fájdalmas éveket spórolhat meg egy újfajta vérvizsgálat. Az ausztrál kutatók által kifejlesztett vérvizsgálati eljárással invazív beavatkozás nélkül is kimutatható, hogy egy adott nő endometriózisban szenvede. Az endometriózis egy akár komoly fájdalmakkal és meddőséggel is járó női betegség, amit olykor akár évekbe is telhet diagnosztizálni. Egy ausztrál kutatócsoport azonban egy olyan vérvizsgálatot készített el, ami egyszerűen képes kimutatni a betegséget, így a diagnosztizáláshoz nem lesz szükség semmilyen invazív beavatkozásra, írja az IFL Science. Az új eljárás 190 millió nőnek jelenthet könnyebbséget, a WHO adatai szerint ugyanis világszerte a nők 10%-a szenved endometriózisban. A Human Reproduction című tudományos labban megjelent publikáció vezetőszerzője szerint Ausztráliában jelenleg 7 évet kell várni arra, hogy a betegséget diagnosztizálják, ami rendkívül hosszú idő. Ezen időszak alatt a fogantatás esélye drámaian csökken, a tünetek pedig folyamatosan kínozzák a beteget. A lassú diagnosztizálásnak az az oka, hogy nehéz felismerni a problémát. Ennek egyik bevett módja a laparoszkópos vizsgálat, amelynek során az orvosok egy sebészi úton bevezetett kamera segítségével megfigyelik a kóros szöveteket. Ugyan a problémán műtéti úton lehet segíteni, jelen állás szerint azonban a betegség nem gyógyítható. A kezelés mihamarabbi elkezdése érdekében a kutatók most egy újfajta vérvizsgálatot fejlesztettek ki. A ProMarker Endo-ról azt állítják, hogy jelentősen csökkentheti a várakozási időt és a diagnosztizálás költségeit is. A vizsgálat során 10 fehérjét tanulmányoznak, amelyek a betegséget jelezhetik. Ezek mindegyike szerepet játszik az endometriózisban, például befolyásolják az immunválaszt vagy a véralvadást. A tanulmány azt is megállapította, hogy a teszt megbízhatóan meg tudja különböztetni az egészséges alanyokat a betegektől. Az eljáráson ugyan még finomítani kell a tömeges alkalmazás előtt, de mint írják, nem kell már olyan sok, hogy sokkal könnyebben diagnosztizálható legyen a betegség.
0: Az egészségperceket hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
4: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 10 perccel, szeptember 20-án a Friderikák névnapján. Sok boldogságot nekik! Két óval folytatom!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt mindenkinek, jó hétvégét. Úgy tűnik, hogy a tegnapihoz hasonló idő, talán egy picivel, egy leheletnyivel, egy-két fokkal, de melegebb is lehet. Olyan 27 fok, itt-ott lesz felhő, de komoly esőre nem kell számítani, és jövő héten olyan hűvösebben indítunk, de azért napsütéssel ilyen 20 fokkal, de mondom, ma akár 27 is lehet. Joel Corey, Be Alright a fogyarásban a hírek után.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A madarak agya a testméretükhöz képest nagyobb lett az utóbbi 70 millió év evolúciós változásainak eredményeként. Ez derül ki egy nemzetközi kutatócsoport kutatásából, amelyhez kapcsolódóan a madárfajok legátfogóbb és legrészletesebb családfaját bemutató tanulmányt tették közzé a Nature folyóiratban. A kutatásban két magyar evolúcióbiológus, Székely Tamás, a Hunrende Reproduktív Stratégiák Evolúciója Kutatócsoport és Liker András, a Hunrende Evolúciós Ökológiai Kutatócsoport is részt vett. A tanulmány végigköveti a madarak törzsfejlődését a dinoszauruszok korában élt első korai madaraktól a mai modern fajokig. A 363 madárfaj teljes genomszekvencia adatai alapján összeállított törzsfa 218 rendszertani családot tartalmaz, ami az összes madárcsalád 92%-a. A genomadatokat a madarak olyan anatómiai sajátosságaival, például a test és agymérettel együtt elemezték, amelyek viselkedési és ökológiai tulajdonságokhoz kapcsolódnak. A kutatás a világ egyik legnagyobb genomszekvenális projektje, a BIRD 10.000 genoms része, amely 13 ország 49 intézményének, illetve a cikk 52 társszerzőinek együttműködésében valósul meg. A kutatócsoport megállapította, hogy a genomadatok alapján rekonstruált törzsfa nagy vonalakban megegyezik a korábban feltételezettekkel, azonban a madarak evolúciójának eddig ismeretlen részleteit is feltárja. A fosszíliák segítségével végzett időbeli kalibrálás szerint a madárfajok száma a dinoszauruszokat elpusztító 66 millió évvel ezelőtti tömeges kihalási esemény után robbanásszerűen megnőtt. Az új fajok kialakulásának fő hajtóerejét ekkor az jelentette, hogy betölthették azokat az üres ökológiai élettereket, amelyek a földi élet nagy részének a kipusztulása után keletkeztek. A kutatás azt is megmutatta, hogy a madárfajok testmérete az idők során kisebb lett, azonban az agyméretben gyors növekedés következett be, ami a mai napig tart.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió!

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Alex Horan jön, aki az első albumával tavaly egyébként azonnal be is zsebelt egy Grammy jelölést a legjobb új előadó kategóriában. Ettől viszont nem hagyta abba a munkát, folyamatosan készíti a dalokat, és itt a legfrissebb igazi mai sláger tőle. Alex Horan és a Fewer Dream itt a Rádió 1-en.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az esztit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Pax legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Marad a nyárias meleg idő, holnap érkezhet hideg front. Köszöntöm Önöket, Cserevkú Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új országos zöldhatóság kezdi meg működését januártól. A szervezet egyebek mellett környezet- és természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, klímavédelmi és vízvédelmi feladatokat lát majd el. A kormány emellett átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét, a járási feladatokat megyei szintre szervezik, a NÉBI pedig további hatásköröket kap. A vagyonnyilatkozatokat és az érintettek életmódját is vizsgálja majd az adóhivatala a politikusok vagyonosodási ellenőrzésekor. A NAP feladata lesz az eltitkolt vagy elrejtett vagyonelemek feltárása is. A vizsgálatok automatikusan indulnak majd a jelenlegi és egyes korábbi magasrangú politikai tisztségviselőknél. Fokozatosan növelik az amerikai katonák jelenlétét Grönlandon. Ebben az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetése állapodott meg abból a célból, hogy erősítsék az észak-atlanti térség és az északi sarkvidék biztonságát. A dán és a grönlandi kormány hangsúlyozta, hogy a megállapodás elismeri Dánia területi egységét és a grönlandiak önrendelkezési jogát. Már a tanórákon szerepet kell kapnia a tehetséggondozásnak, közölte a közoktatásért felelős államtitkár a Magyar Tehetséggondozó Társaság szakmai konferenciáján Győrben. Kókaini Lányi Marietta hangsúlyozta, ha a gyermekközpontú iskola megvalósul, a jövőben nem kell kategorizálni a tehetséges gyerekeket, aszerint, hogy sajátos nevelési igényűek, átlagosak, vagy esetleg hátrányos helyzetűek. Az államtitkár fontosnak nevezte a Nemzeti Tehetségprogramot is, amely idén csaknem 4,8 milliárd forintból gazdálkodhat. Míg bő két héten át, október első hétvégéig közlekedik az Adria Intercity, a vonat Budapestről kedden és pénteken, Splitből pedig szerdán és vasárnap indul. Új összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a hazai sportéletben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a törvény elfogadása után miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők és más vezető állami tisztségviselők nem tölthetnek be vezető pozíciót olyan sportegyesületben, amely több mint 500 igazolt sportolót foglalkoztat. Végül a várható időjárásról, helyenként fátyol felhők szűrhetik a napfény, délután viszont északnyugat felől egyre több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és késő este északon, északnyugaton eső zápor több helyen is előfordulhat. Északon és az Alföldön sokfelé megélénkül a nyugati délnyugati szél, délután 26-30 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
2: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, mert szépen lassan lazán indítottunk, de most egy picit azért váltunk. Hello mindenkinek! A mikrofonnál Király Tamás, szerintem sokan felismerték, David Guetta, Bibi Rexha és az I'm Good jön. Ez a Rádió 1. Egész reggel hozom az igazi mai slágereket.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Balogh legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Marad a nyárias meleg idő, holnap érkezhet hideg front. Köszöntöm Önöket, Cserevkú Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni. Már a tanórákon szerepet kell kapni a tehetséggondozásnak, közölte a közoktatásért felelős államtitkár a Magyar Tehetséggondozó Társaság szakmai konferenciáján Győrben. Kókaini Lányi Marietta hangsúlyozta, ha a gyermekközpontú iskola megvalósul, a jövőben nem kell kategorizálni a tehetséges gyerekeket, aszerint, hogy sajátos nevelési igényűek, átlagosak, vagy esetleg hátrányos helyzetűek. Az államtitkár fontosnak nevezte a Nemzeti Tehetségprogramot is, amely idén csaknem 4,8 milliárd forintból gazdálkodhat. Karbantartás miatt módosult a menetrend a pécsi fővonalon. Október 2-áig Szentlőrinc és Pécs között a vonatok többsége helyett pótlóbuszok közlekednek. A járatok a vonatok menetrendjéhez képest 20-30 perccel korábban indulnak. A munkálatok részeként az érintett szakaszon átépítik a vágányokat, sínt cserélnek, megtisztítják a vízzel vezető árkokat, korszerűsítenek egy átjárót, valamint szerkezeti javításokat is végeznek. Új országos zöldhatóság kezdi meg működését januártól. A szervezet egyebek mellett környezet- és természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, klímavédelmi és vízvédelmi feladatokat lát majd el. A kormány emellett átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét, a járási feladatokat megyei szintre szervezik, a NÉBI pedig további hatásköröket kap. Míg bő két héten át, október első hétvégéig közlekedik az Adria Intercity. A vonat Budapestről kedden és pénteken, Splitből pedig szerdán és vasárnap indul. A vagyonnyilatkozatokat és az érintettek életmódját is vizsgálja majd az adóhivatala a politikusok vagyonosodási ellenőrzésekor. A NAP feladata lesz az eltitkolt vagy elrejtett vagyonelemek feltárása is. A vizsgálatok automatikusan indulnak majd a jelenlegi és egyes korábbi magasrangú politikai tisztségviselőknél. Végül a várható időjárásról: helyenként pátyolfelhők szűrhetik a napfény, délután viszont északnyugat felől egyre több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és késő este északon, északnyugaton eső, zápor több helyen is előfordulhat. Északon és az Alföldön sokfelé megélénkül a nyugati, délnyugati szél, délután 26-30 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger. Megy most pedig az ifjú anyuka, Lady Gaga, akinek kiderült, hogy mi a gyerekének a neme és a neve is. Kislányról van szó, a nevét pedig egyébként az anyuka karrierének fontos állomásai lették. Rose Bean, egészen pontosan így hívják az apróságot, tehát jó egészséget mindenkinek. Lady Gaga jön, az igazi mai sláger az Abrakadabra itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és szokatlan intézkedéssel ösztönzik olvasásra az embereket Szingapurban, konkrétan fizetnek nekik, ha legalább 15 percet olvasnak, és ezt is nem social médiás tartalmak fogyasztásával töltik. Nem igazán lehet ebből meggazdagodni, nem is ez a lényege a dolognak. A 15 perces olvasása naponta 20 virtuális érme gyűjthető, ezrenként lehet ezeket beváltani, és akkor most figyeljük $1. És ez azt jelenti, hogy 50 napnyi olvasásért jár $1, tehát tényleg nem a cash-ről szól, de egy jó pofa program Szingapurban, amit egyébként a helyi kormányzat indított. Én bírom, és hát kivel folytathatnám, mint azzal az énekesnővel, akinek saját könyvklubja van. Ő Dua Lipa, az igazi mai slágere pedig a Physical itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy meglepően sok üzenet jön azzal kapcsolatban, hogy mennyire fáradt, vagy mennyire ilyen lassan veszi fel az ütemet ma reggel mindenki. 0620-311-111 a számunk egyébként, szóval arra gondoltam, hogy a következő órát nagy lendülettel indítom. Hát ha ez is segít, Bibi Rexa, Faithless dallal és a New Legion-nel jön. Pár perc és indítom itt a rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
3: A TV2-n Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Star van Star. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Liptai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Vasárnap esténként Star van Star a TV2-n.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 21-től 23-áig 125 g Camembert sajt 20% kedvezménnyel csak 329, a frissen sütött kakaós mogyorókrémes töltött croissant 40% kedvezménnyel csak 145 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak.
2: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
2: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
3: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában.
2: Alfa!

0: zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Marad a nyárias meleg idő, holnap érkezhet hideg front. Köszöntöm Önöket, Cserevkú Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete, a kormány az év végéig 20 ezer forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a járműüzemben tartójának, az első részletet szeptember 30-án utalják, külön igénylésre nincs szükség, a pénz az adóhivatalnál nyilvántartott bankszámlán jelenik meg, ennek hiányában postázzák. Még bő két héten át, október első hétvégéig közlekedik az Adria Intercity, a vonat Budapestről kedden és pénteken, Splitből pedig szerdán és vasárnap indul. Új összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a hazai sportéletben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a törvény elfogadása után miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők és más vezető állami tisztségviselők nem tölthetnek be vezető pozíciót olyan sportegyesületben, amely több mint 500 igazolt sportolót foglalkoztat. November végéig megkapják az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni. Új országos zöldhatóság kezdi meg működését januártól. A szervezet egyebek mellett környezet- és természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, klímavédelmi és vízvédelmi feladatokat lát majd el. A kormány emellett átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét, a járási feladatokat megyei szintre szervezik, a NÉBI pedig további hatásköröket kap. Már a tanórákon szerepet kell kapni a tehetséggondozásnak, közölte a közoktatásért felelős államtitkár a Magyar Tehetséggondozó Társaság szakmai konferenciáján Győrben. Kókaini Lányi Marietta hangsúlyozta, ha a gyermekközpontú iskola megvalósul, a jövőben nem kell kategorizálni a tehetséges gyerekeket, aszerint, hogy sajátos nevelési igényűek, átlagosak, vagy esetleg hátrányos helyzetűek. Az államtitkár fontosnak nevezte a Nemzeti Tehetségprogramot is, amely idén csaknem 4,8 milliárd forintból gazdálkodhat. Végül a várható időjárásról, helyenként fátyol felhők szűrhetik a napfény, délután viszont északnyugat felől egyre több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és késő este északon, északnyugaton esőzápor több helyen is előfordulhat. Északon és az Alföldön sokfelé megélénkül a nyugati-délnyugati szél, délután 26-30 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger. Megyünk pedig a Jonas Brothers, Nick Jonasnak pedig a héten volt a 35. szülinapja. A felesége Priyanka Chopra pedig nagyon cukin köszöntötte fel. Nagyon boldog születésnapot kíván az egész család annak a férfinak, aki minden álmunkat valóra váltja minden egyes nap. Hát sok boldogságot neki. Én meg Ray Daltont hozom már is közben, ez újabb órát a Do It Again indítja.

0: long time.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a konténerjátékunk pedig folytatódik. Szóval továbbra is lehet gyűjteni a kulcsokat, mert valaki, akinél van kulcs, ki tudja nyitni a konténert, és minden, ami benne van, meg fogja nyerni. Kamrád jön!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Max legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Marad a nyárias meleg idő, holnap érkezhet hideg front. Köszöntöm Önöket, Csrevkú Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Minden eddiginél többen fordultak meg nyáron Ferihegyen. 6.200.000 utast regisztráltak, ami csak nem 14%-kal több a tavainál, tájékoztatotta a Budapest Airport. A Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérről augusztusban a legtöbben London, Tel Aviv és Isztambul felé indultak. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízott tisztséget. A felhívás a kormány weboldalán érhető el, a jelentkezéseket jövő péntekig várják. Újraindult a gyártás az ország egyetlen csempegyárában, Tófejen. Az egykori Zalakerámia üzem új tulajdonosa a Szatmári cégcsoporthoz tartozó magyar tulajdonú Terra Danubia Kft. A tervek szerint a meglévők mellett új termékeket is fejlesztenek majd, amelyeket nem csak a magyar piacra, hanem exportra is szánnak. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete, a kormány az év végéig 20.000 forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a járműüzemben tartójának, az első részletet szeptember 30-án utalják, külön igénylésre nincs szükség, a pénz az adóhivatalnál nyilvántartott bankszámlán jelenik meg, ennek hiányában postázzák. Míg bő két héten át, október első hétvégéig közlekedik az Adria Intercity, a vonat Budapestről kedden és pénteken, Splitből pedig szerdán és vasárnap indul. Új összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a hazai sportéletben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a törvény elfogadása után miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők és más vezető állami tisztségviselők nem tölthetnek be vezető pozíciót olyan sportegyesületben, amely több mint 500 igazolt sportolót foglalkoztat. Végül a várható időjárásról, helyenként fátyol felhők szűrhetik a napfény, délután viszont északnyugat felől egyre több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és késő este északon, északnyugaton eső zápor több helyen is előfordulhat. Északon és az Alföldön sokfelé megélénkül a nyugati, délnyugati szél, délután 26-30 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy pedig Shakira, aki Malumával dolgozott közösen most, a héten vonult a stúdióba, nem áll le. Ahogy egyébként Ügelse, aki meg David Guettával vonul stúdióba. Most viszont Metsz Szárival hozzák a Sonic dalt, ez az It Feels So Good, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Pár perc és jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, holnap pedig reggel 6-tól újra friss adás, pörög tovább a konténerjátékunk, és egész hétvégén pörögnek az igazi mai slágerek, szóval a lehető legjobb helyen vagyunk. Most például Loi újdonságát indítom David Puentezzel, ez a Golden Summer. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-gyel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
3: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: kapcsolni, lassan indulunk.
1: Az 50 legjobb, igazi mai sláger csak a Rádió 1-en minden

0: www.radio1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Marad a nyárias meleg idő, holnap érkezhet hideg front. Köszöntöm Önöket, Cserevkú Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új országos zöldhatóság kezdi meg működését januártól. A szervezet egyebek mellett környezet- és természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, klímavédelmi és vízvédelmi feladatokat lát majd el. A kormány emellett átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét, a járási feladatokat megyei szintre szervezik, a NÉBI pedig további hatásköröket kap. A vagyonnyilatkozatokat és az érintettek életmódját is vizsgálja majd az adóhivatala a politikusok vagyonosodási ellenőrzésekor. A NAV feladata lesz az eltitkolt vagy elrejtett vagyonelemek feltárása is. A vizsgálatok automatikusan indulnak majd a jelenlegi és egyes korábbi magasrangú politikai tisztségviselőknél. Fokozatosan növelik az amerikai katonák jelenlétét Grönlandon. Ebben az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetése állapodott meg abból a célból, hogy erősítsék az Észak-Atlanti térség és az északi sarkvidék biztonságát. A dán és a grönlandi kormány hangsúlyozta, hogy a megállapodás elismeri Dánia területi egységét és a grönlandiak önrendelkezési jogát. Már a tanórákon szerepet kell kapni a tehetséggondozásnak, közölte a közoktatásért felelős államtitkár a Magyar Tehetséggondozó Társaság szakmai konferenciáján Győrben. Kókaini Lányi Marietta hangsúlyozta, ha a gyermekközpontú iskola megvalósul, a jövőben nem kell kategorizálni a tehetséges gyerekeket, aszerint, hogy sajátos nevelési igényűek, átlagosak, vagy esetleg hátrányos helyzetűek. Az államtitkár fontosnak nevezte a Nemzeti Tehetségprogramot is, amely idén csaknem 4,8 milliárd forintból gazdálkodhat. Míg bő két héten át, október első hétvégéig közlekedik az Adria Intercity, a vonat Budapestről kedden és pénteken, Splitből pedig szerdán és vasárnap indul. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykunszolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A felhívás a kormány weboldalán érhető el, a jelentkezéseket jövő péntekig várják. Végül a várható időjárásról, helyenként pátyol felhők szűrhetik a napfény, délután viszont északnyugat felől egyre több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és késő este északon, északnyugaton eső zápor több helyen is előfordulhat. Északon és az Alföldön sokfelé megélénkül a nyugati délnyugati szél, délután 26-30 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Durva képek járják be itten a BBC-től, elkezdve minden, és azért be nem is kérdéseket vett föl, de győzzetek meg, ha nincs igazam, és mondjátok azt, hogy ez a verseny hevébe belefér. Mi történt, ugye? Futniuk kell kilométerek után, utána különböző feladatokat kell megoldani. Felváltva közben megint megoldva, megint fut, megint megoldva, amit kicsit olyan, mint a CrossFit. A CrossFitből kiválók csinálnak labdával, kettlebell-lel, kötéllel mindenféle gyakorlatokat, közben futnak egy kilométert, ezt egy körpályán teszik meg, az nyer, aki a leggyorsabban megcsinálja. Na, és hát ugye jött egy ausztrál, talán egy ausztrál versenyző, és ugye ahhoz hozzá vagyunk szokva, hogy...
5: Szerintem a Joanna Wicek...
4: Joanna Wicek nem sejtette, hogy...
5: Szerintem nem ausztrál. Szerintem ausztrál?
4: Ausztrál, ausztrál. Joanna, igen,
5: Joanna Wittrzyk.
4: Wittrzyk, Lengyelországból emigrált ausztrál versenyző, aki pupszot követett el, hát ugye a pupsz az ugye tudjuk, hogy pupsz mit jelent nagyjából. Nem csak egy pici dolog csúszott ki a nadrágából, hanem az erőködéstől tulajdonképpen, hát hogy is mondjam ezt szépen,
5: magát.
4: Rojtosra. De olyan szinten, hogy vagy lehet, hogy egy guggolásnál le, vagy lehet, hogy egy kettlebell cipelésnél, nem tudjuk pontosan, De megtörtént a legszörnyűbb dolog, ami megtörtént egy sportolóval, mert hogy hát befosott, gyerekek. Rövid nadrágban van, ugye, kis nadrágban egy topban, és azt látod, hogy mind a két lába a videón, itt a BBC videóját nézzük éppen, hát igazából olyan, mintha egy ilyen fekete vagy barna ecsetet így végighúztak volna a lábán, mind a két lába ugye rojtosra.
6: Tehát, hát szóval nem cifrára. Tartott a kisgatya alsó forrása.
4: Nem. Nézzél oda, légy szíves, nézzél oda, ne fordulj el, nézd meg.
7: Nem tudom nézni.
6: Ő a mi hősünk. Ő.
4: Hát, ja, igen.
7: Te hősöd, Feri. Te hősöd. Én akármit csinálok, ha befosok, abba hagyom. Ezt tudom mondani magamról. Jó, tehát ez az én statementem ezzel kapcsolatban, igen. Hogy nincs olyan tevékenység, hogy nem tudnék megszakítani emiatt.
4: Na most óriási vita van ebből, és szerintem egyébként joggal, mert hogy neki ez most kicsúszott, vagy egyszerűen csak jött, nem tudjuk, nem is ez a lényeg, hanem hogy a szervezők úgy döntöttek, hogy nem állítják le a versenyt, nem zárják le a pályát, ahol ez megtörtént, hanem hagyják, hogy egyébként hát tulajdonképpen menjen tovább a verseny, és azt mondják, hogy ők átfogó takarítást rendeltek el, és próbálták a versenyzők által használt pályákat, matracokat fertőtleníteni, de nem állították le a futamot, mindenki ment utána, és hajtotta végre ugyanazokat a feladatokat, úgyhogy
7: a kislánynak
4: a két combja az bokáig le volt fosva.
7: Figyelj, tehát felteszem a kérdést, hogy érted, mert a saját fosod az egy dolog, de amikor más fosában.
6: Több pálya volt, kikérem magamnak.
7: Ennyi pálya nem volt, Feri.
6: De volt, hogy nem kell, nem, azt a pályát üresen kellett hagyni, ahol Johanna volt. Cikába
7: halad.
4: Igen. Itt lázadnak a versenyzők, óriási ügy van belőle, azt mondják, hogy itt a higiéniai, a mentális következményekkel járhat, jogi útra terelik az ügyet, ki kellett volna állítaniuk a szennyezett területet lezárni, és a többi résztvevő ne érintkezzen ezzel. De itt nem érintkezett a többi versenyző, itt bele tenyerelt abba, amit az ausztrál kislány az húzott maga után. Egészen és ment pontosan. Tovább a verseny. Szerintem egyébként a csajszi belevaló. Őt nem zaklatja föl egy ilyen első randi.
7: Ő lenyilatkozta.
6: Gyerekek, ő vagy nyerni.
7: Hogy is van, go hard or go home. Ő ezt nyilatkozta.
6: Ő nyerni ment oda. Tehát ő azért ment, hogy megmutassa, hogy hosszú éveken keresztül beletette a felkészülést, hol tart.
4: Igen.
6: Egy ilyen kis szerencsétlen, apró baleset.
7: De figyelj meg,
4: hát, ez egyáltalán nem zavarja.
7: Az van, szerintem van egy ilyen haver, mint a Balázs. Fogadtak 5000 forintba.
6: Hogy megcsinálta.
7: Igen.
4: Ő azt mondta, hogy a győzelem az győzelem. Adott magáról olyan szelfiket, meg kirakott olyan képeket, amikor vele ez még így nem történt meg. És azt mondta, hogy ez ilyen. Győzni jöttem, itt van, megtörtént, győztünk.
6: Tulajdonképpen a apróságról elfeledkeztek, hogy ő egy legális dopingot használt a többieknek. Tehát ő a többiek miatt fosta össze magát, mert ha előtte vagy, tehát jobb vagy, mint ő, akkor nem érintkezel
7: a
6: fossal.
4: Igen, akkor le kell hagynod.
6: Így van, le kell hagyni őt, és akkor ott már nincs fos.
7: Igen, de azt írják, hogy ugye, hát könnyű így nyerni, hogy a többiek ugye abba hagyták a versenyt, aki mögötte volt, mert azt mondta, jó, hát srácok, én értem, de azért ezt most inkább nem kérem. A másik az, hogy teljesen mindegy, hogy nyert, mert hogy elvették tőle.
6: Ne hülyéskedj.
7: Hát, de kitiltották. Hát a kitiltás az mit jelent?
6: Miért itt? Végigment a versenyen.
7: Utána band, az azt jelenti, hogy kitiltották. Abba hagytad a dulóingózást szerintem.
6: Én elolvastam a hírt magyarul, amiben az van, hogy a kórházról üzent, hogy a győzelem az győzelem.
7: Hát menjen, de csak elvették tőle, gondolom, aha. Mert hogy hát azért rájöttek.
6: Bandolták?
7: Igen.
4: Na, ne, egyébként nem. Ő azt, hogy kommentálta az eseményeket.
6: Én nem látok ilyet.
4: Megjegyezte, hogy a győzelem az győzelem, win is a win, illetve megköszönte a rajongói által nyújtott támogatást, és megígérte, hogy nem sokára visszatér.
6: Hát de azért háborog mindenki, hogy nem távolították el a pályáról. Ebben a hírben egy szó nem esik.
4: Mi alapján ítélnek? Mi alapján raknak ki? Elnézést, ebben fostál. Az legyen a szervezőknek a felelősség, hogy kitiltjuk, vagy nem tiltjuk. Ha engedtük, hogy végigmenjen, és ő végigcsinálta, akkor mi a kitiltás lényege? Vagy akkor miért mi rosszat csinált, nem állították meg? Nincs benne a versenyszabályzatban, hogy te nem fosatod össze
6: hát
4: magad.
6: Utólag már utólag nem veheted el tőle az eredményét. Azért, ha
7: hát
6: olyan engedted...
7: sokfajta cikk született ezzel kapcsolatban, és a felében azt lehet olvasni, hogy bannolták a másikban azt, hogy megnyerte. Most akkor ki dönti el, ha melyik volt az igaz?
6: Hát ebben a cikkben, tehát, amit olvastam,
7: jó, akkor az Indexnek fogunk hinni, hogy mi ez? HVG. A HVG-nek fogunk hinni, és akkor igen, de hogy engedték, hogy végig versenyezzen.
4: Itt kicsit elmosódtak a protokollok, nem lehet ezt mondani azért így ebben a formában. Nektek lenne olyan élethelyzet? Tehát, hogy te, amikor folytatod?
7: Legyen az, ez, döntsük, hogy melyik sportban oké, amivel ezt
4: ezt azért láttad futballistánál is, ezt láttad öttusázónál is.
6: Láttad maratonfutásban is.
4: Láttad maratonfutásban is. Tehát
7: a szabadtéri helyszíneken, ahol az van, hogy nem tudod ezt megoldani, ott elnézzük, nem?
4: Tehát
7: az
4: szerintem van, hogy... igen. Hát egy maratonfutásnál ott valami kiesik, mész tovább, futsz, oké, megtörtént, futsz 2,5 órát. Hát azért azt adom, hogy oké.
6: Rendben
7: van. Egy ultrafutónak nem sok lehetősége van, szerintem.
4: Egy sakvilágbajnoki döntőben szerintem egy kicsit kellemetlenem. Tehát, hogy ott valószínűleg zárt térben ez kellemetlen.
7: Jó, vízilabda.
4: Vízilabdánál még nem láttam ilyet, látod? Tehát például a vízilabdánál ezt még én nem láttam, hogy megtörtént.
7: Annyira feszes a gatyájuk,
4: hogy megtartja
7: bent. Nem jön ki semmi.
4: Valószínűleg akkor ki kell üríteni a medencét, ki kell szedni mindenkit a vízből, tehát hogy azért az
6: fertőtlenítés, leeresztés.
7: Vívásnál sose derül ki, ugye?
4: Vívásnál sose derül ki soha. Tehát vannak azért sportok.
7: Birkónál volt ilyen?
4: Birkózásnál nem volt nekem ilyen, de ott azért kiderül. Ott kiderül.
6: Ott is látszik.
7: Van egy olyan tangád van, mert egy izét.
4: Igen, van egy olyan testkontakt, hogy akkor ott gyorsan kiderül. Súlyemelésnél szintén megtörténhet.
7: Aztán hát meg is történik.
4: Ott is megtörténik. Ott se zárják ki, vagy ott se állsz meg. Ott sincs ez.
6: Akkor itt most miért kéne, hogy kizárjuk?
7: Azért, mert egy beltéren zajló verseny van, ahol gumiszőnyeg van, és annyi lett volna, hogy megállj pillanat, aki megy vécére, leslagozzák, visszajön.
4: A csaj tudta, hogy ez megtörtént? Vagy olyan adrenalin van, hogy te nem tudod, hogy megtörtént? Tudod, hogy megtörtént?
6: Hát aki azt nem veszi észre, hogy összefosta magát, ott egyéb problémák.
4: És abban bízol, hogy nem látszik, vagy abban bízol, hogy nem veszik észre, hát azért itt van az embernek egy ilyen természetes szégyenérzete. Ennyi adrenalin nincs a világon.
7: Szerintem úgy volt vele, hogy már mindenki látta, hogy ez megtörtént, úgyhogy akkor már megnyeri.
4: Hogy akkor már mindegy.
6: Most képzeljétek el, pár évvel ezelőtt volt azt hiszem az olimpián futott a csávó maratont, vagy maratoni távot, és a második helyen volt, és összekakilta magát a cél előtt x kilométerre.
4: Futás közben.
6: Kiállsz? Hát nem állsz, nem ki. Állsz ki. Életed maratonján nem. vagy, és jó helyen második vagy. Hát nem
4: tök más
6: ki.
4: A gondolkodásuk szerintem. Igen. Nekik ez egy szenvedéssel, sportolással velejáró dolog, ami abszolút belefér. Teljesen más, hogy gondolkodnak. Nem?
7: Azt hiszem, hogy atlétikai elvény nyáron egy magyar versenyző is megtörtént, második lett. Egy kamaraszokból azt gondoltam, milyen kontasztos a kép. Aztán rájött, hogy ez csak fos.
4: Hát akkor ezt nekik másban vannak. Egész egyszerűen másban vannak.
7: Jó, de mondom, az atlétika az még mindig szabadtéren zajlik.
4: Jó, nézzük ezt a saját életünkre levetítve, jó? Uh-huh. Oké, te ott állsz egy stand-upon, én kínálok a Szigetel a nagy színpadon. Te bemész az étterembe, és azt mondod, hogy ízdik a lebenceves. Oké. Te színpadon vagy, lejössz a színpadról? Azt mondod, bocsánat, befostam, és lejössz, vagy lenyomod?
7: Nem, én hát nyilván ezt érzetem, hogy ez megtörténik, nem?
6: Nem, de most már ezen...
7: technikai szünet.
4: Nem, megtörtént, mert megtörtént.
6: Nincs technikai szünet, becsúszott ki.
4: 600 ember ott ül, megvette a jegyet, azt mondja, élet estéje lesz.
7: Ez nem racionális.
4: Gyere velem, akarom, ne menj el. Bemondott, hogy befostam, és lejövök?
7: Állj, de belehaladsz, még a mikrofon még...
4: Előtte van még...
7: Nem a műsor része, figyelem, ez nem a műsor része.
4: Megkapod a mikrofont, ott áll a technikus csávó, kezedbe nyomja, és a hasad csinál egyet, tudod, amikor tudod, hogy 5 percet van, és de még nincs meg a nyomás, és kínálsz a színpadon életed poénja, megtörténik.
7: Én nagyon sokat voltam, amikor terhes voltam, és ugye felléptem 9 hónapos terhes koromban is, még nagyon szerettem ezt csinálni, akkor sokszor volt nekem hányás. Tehát olyan volt, hogy kijöttem, és akkor...
4: A színpadon.
7: Nem, azt nem látták, hanem mögötte.
4: De mögötte.
6: És megállítottad az előadást, mondtad, hogy jövök mindjárt.
7: És utána, ahogy kilít az így már megszabadultam a ballasztó.
4: Oké, bennmarad, nem folyik ki sehol, de tudod, hogy befostál. Lejössz?
7: Le. Mert ezt tudod, az másodpercét vannak, amíg ez elkezd átszivárogni a rétegeket. Tehát azt mondom, hogy ha meg is húzod, biztos azonnal lejök. Tehát nincs olyan körül. Te nem? Mondjuk te a pult mögött állsz.
4: De nem, hogy kimegyek a nagy színpadon, és játsszuk ezt a green light, red light-ot, ugrálgatunk. És ott megtörténik.
6: Na, mit csinálsz?
4: Szerintem lenyomom.
7: Lenyomod?
4: Hát anya, persze.
7: Anya, ugye egy buffalo van rajtad.
4: Egy fehér buffalo.
7: Miért sáros a
6: balátszik? És azt mondja, hogy oda néz színváltós a cipője, fehérből barna.
4: Igen. Én valószínűleg lenyomom. Jó, de ott nagy színpad van, szabad levegőn vagy, és messze vagy a közönségtől.
7: Hogy jön ez ide?
4: Úgy, hogy te mondjuk benn vagy a földvári művelődési házban. Tehát,
7: jó,
4: hogy azért
7: már nem engednek be tavaly óta.
4: Igen, akkor mit tudom, hogy ott vagy Kecskeméten valahol valami. Szállodában 500 fős konferenciaterembe.
7: Klasszikus én, igen.
4: Igen, az egy kicsit más azért, mint az ártér. Oké? Feri, hol van Feri?
6: Jó? Az étteremben vagyok.
4: Bent vagy az étteremben, igen. És a legújabb...
6: új táblás ajánlatunkat ajánlom.
4: Új táblás ajánlatodat ajánlom.
7: Hol a konyhában?
6: Kedves vendég, és úgy tudsz elmenni az asztaltól, mert ugye már leültél, ketten jöttek, a kis páros, ott állsz melléjük, és csak hátrálva tudsz elmenni.
4: Igen, igen.
7: De igen. Csak annyit kell mondani, hogy bocsánat, behájroxoztam.
4: Nagyon durva hájroxezésem volt, igen. Szóval, ja, szerintem a sportolók erre máshogy gondolnak. Nem, nekik ez egy természetes dolog.
7: Szerintem nekem rendszeres visszatérő félelmem az az, hogy a lehetőleg még a dugóba ülsz, és akkor és ilyet, az a, vagy igen, vagy a másik, ami durva volt, amikor még kisgyerekem volt én egy év alatt, és akkor nem voltunk mondjuk a játszom, vagy ilyesmi, és akkor tudod így a gyereket összerakni és elindulni, mert az ilyen iszonyatos nehézség.
4: Az tortúra.
7: Az tortúra. És akkor az, hogy akkor csinál egyet a gyomrod, akkor ott az van, hogy hú, na, most akkor...
4: És mindenki tudja, hogy percei vannak hátra. Igen, igen, tehát tudod, igen. Hogy ez csak egy bejelzés, vagy tudod, hogy egy nagyon durva támadás indul a záróizmaid ellen.
7: Én láttam már gyorsan tolni anyukát babakocsit, és pontosan tudtam, mit történik.
4: Hogy hova megy.
6: Na és mit csinálnál? Akkor írja a hallgató, hogy amikor a nagy koncerten ugye fölrepültél a közönség fölé, és ott kezd el.
4: Semmit. Gyerekek, Isten hozott benned áldás és békés. Nem nagyon tudsz mit csinálni.
7: Nem, az van, hogy olyan magas az adrenalin, hogy nincs is igazából ilyen béltevékenységed.
4: Igen, tehát, leáll,
7: teljesen.
4: Leáll.
7: Ezt nem tudják, aki nem volt még színpadon, de az van, hogy előtte van az izgulós pisilés, meg ezek a dolgok, ugye, amit ugye a Márko is prezentálta a Most Wantedban.
4: De fönn már nincs.
7: De fönn már nincs. Ahogy felmész, ott megszűnik minden funkciója. Tehát hogy nem is emésztesz, semmit nem csinálsz. Ezért nem is eszünk előtte, mert teljesen fölösleges, mert csak megáll a gyomrodban.
4: Ah, igen, igen. De ugye ez egy tulajdonképpen, ami megtörtént, ez egy tök jó univerzális élmény, mert itt most azért, amiről mi szoktunk beszélni, az úgy van, hogy azért mindenki tudja, hogy vagy érintett ebben, vagy nem. De ebben mindenki benne van. Ezt te tudod, nem? Amikor a gyomrod támadást indít, az egy univerzális élmény, ebben mindenki benne van. Buszvezetőként rám jött, megálltam a Pékségnél, az Oktogonnál. Elnézést kértem az utasoktól, leszálltam és bementem a Pékségbe. Tehát, hogy ott nincs más lehetőség.
7: Mi nagyon emberek vagyunk, tehát azért nem lehet elvárni másoktól, hogy néha ne kerüljenek bajba.
4: Igen, kétfajta ember van, aki befosott már, és aki befog. Tehát ez abszolút igen. Szex közben, de ott is leáll a működés, ott se jön.
6: Nem jön. Akarsz mesélni?
7: Én.
6: Sebe voltál.
4: Elhallgattál és elgondolkoztál.
7: Ami olvastam, az örökött.
4: Adjad már, na mi volt? Pasi volt? És azt mondta, hogy ne haragudj.
7: De miért van azt, hogy mindig az ének...
4: Anyám pacapörkölke mindig ezt okozza? Mi volt?
7: Nem volt ilyen. Hál' Istennek nem volt ilyen. De ha lett volna elmesélni, megígérem. Esküszöm. Minden esküszöm, hogy elmesélni. Nem volt ilyen. De miért akkor van?
4: Szerintem egyébként miért ne lenne? Tehát, hogy ez ugyanúgy megtörténhet. Főleg, ha olyan jellegű dolgok történnek az ágyban, akkor meg azért az...
7: Milyen jellegűek?
4: Hát most ezt nem fogom. Nem fogom így ebben a formában.
7: Azt ígérted, hogy 8... Már mindenki az iskolában, már beszélt.
4: Már benn vannak az iskolában, igen. Ja, én ezzel már gondolkodtam egyébként, hogy az énekesekkel vagy a műsorvezetősekkel mi van, de az, amit az Eszter mond, hogy effektíve adásban valahogy ez úgy megszűnik működni. Megszűnik. És utána, hogy lejössz, hogy mielőtt fölmész, oké, de ott annyira más helyzetben vagy, hogy amit az agyad lekapcsolódna
7: a perisztaktikától. Ugyanaz van az idegrendszered, de mint amikor az oroszlánról kell menekülni, vagy
4: nincs
7: amikor
4: más.
7: Leugrasz bungee jumping-a.
4: Nincs más.
7: Hogy a teljes túlélési üzemmód van.
8: Igen, ott valahogy máshogy funkcionálsz ezekben. Azt, hogy nekem egyszer volt ilyen, a Klassz FM-ben dolgoztunk, Rota. És adásból kellett elmennem 8-kor.
7: Rota egy kollega volt? Rota?
4: Rota. Mr. Rota.
8: Mr. Rotát elkaptam valahogy valamilyen formában, és mondtam, hogy én nem bírom tovább, tehát nincs értelmem. Viszont mérlegre tenni, hogy hogyan induljál haza? Ugye Népligettől Népfürdő utca. Taxi nem jó, mert be fogok fosni a taxival.
4: De még nem volt esélye a munkahelyen elmenni? Nem volt esélye a munkahelyen elmenni?
8: Hát elmentem, de negyed óránként jött az inger, ez borzalmas. Na most, hogy érsz haza? És akkor metró nem jó. Egyes villamos lett a vége.
4: Egyes villamos.
8: Igen, mert nagyon sűrűn vannak a megállók, és ha bármi van, én leszek, nem, ott összefosom magam a megállóba. De mi lesz
7: egy körút közepén, van 8 sáv, és akkor...
4: Nem gondolkozol ennyire előre. Csak részmegoldásokban gondolkozom, majd az élet adja a többit.
8: Hát Zuglótól az életemért küzdöttem, a legnehezebb pillanatok voltak.
7: Ilyenkor szokott felszállni egy ilyen régi osztálytársat. Anna!
4: És ugye az van, hogy nagyjából 2-3 kredited van, tehát pontosan tudod, a támadásokat illetően. Elsőt visszavered, a második már nagyon fáj, nagyon izzadt, és tudod, hogy a következő valószínűleg ott elveszed a csatát. Elfárad a tartó szerkezet a gyomrodban, és tudod, hogy nagyjából 2, maximum 3, amit kibírsz, de fölőről.
8: Ez nem a szülési fedél, hullámokba jön.
4: Hullámokba jön.
8: Várjál, most abban maradt?
4: Igen.
8: Most négy lépés.
7: Nem a legrosszabb, az az izzadós, elsápadós. Tudod, amikor tudod, már fehér vagy, és van ez a hideg verejték.
4: Igen, igen. És szóval ez az utolsó támadás. Tehát itt most vagy megoldod, vagy végig. El kell, hogy veszítsd.
7: És akkor körülnéz, és akkor nagyon, nagyon durva lesz a felfogásod. Tehát, hogy már látod a pókokat a sarokban, látod a mindent. Tehát, hogy
8: nem, kiélesedik az elmét.
7: Élesedik az elmét.
8: Tényleg
7: körülötted mindent észrevesz. Tehát én mai napig emlékszem, ilyen helyekre meg.
8: Tényleg így van.
4: És a legdurvább támadás az akkor jön, amikor már a lépcsőházba vagy az ajtó előtt. Ott tesz igazán próbára, mert ott már nagyon el vagy fáradva, már nem bírod izomból tartani, és ott ő még indít egy végső támadás, hogy még nem fogsz beérni, és nem
7: tárod
4: a lakáskulcsodat.
7: Ott az önhítség, hogy hazaértél. És abban a pillanatban begyúlod a kulcsot, az zárva vége van.
4: Igen, rájössz, hogy rossz a kulcs, ez a postaláda kulcs. Igen. És ott föladod, és összefogod.
8: Én Honvéd kórháztól a kulcsomat szorítottam, mondtam, Istenem, még két megálló.
4: Isten, de durva
8: ez. Nagyon durva volt.
4: Nagyon. Igen. És sosem vagy annyira magányos, mint akkor.
8: Nem, ez tényleg nem,
4: az, olyan... az a te, ha egyedül vagy. Akkor egyedül vagy.
7: Vagy a Matrixban, amikor tudod, hogy kicsekkolsz, amikor körülnézel, hogy ez a világ, amiben élünk, és én meg voltam a tagja.
4: Igen, tényleg. És homályos a tekinteted. Jó,
7: ti
4: de jó.
7: Ti nem érzitek azt, aki... Jó!

0: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Marad a nyárias meleg idő, holnap érkezhet hideg front. Köszöntöm Önöket, Cserevkú Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni. Már a tanórákon szerepet kell kapnia a tehetséggondozásnak, közölte a közoktatásért felelős államtitkár a Magyar Tehetséggondozó Társaság szakmai konferenciáján Győrben. Kókaini Lányi Marietta hangsúlyozta, ha a gyermekközpontú iskola megvalósul, a jövőben nem kell kategorizálni a tehetséges gyerekeket, aszerint, hogy sajátos nevelési igényűek, átlagosak, vagy esetleg hátrányos helyzetűek. Az államtitkár fontosnak nevezte a Nemzeti Tehetségprogramot is, amely idén csaknem 4,8 milliárd forintból gazdálkodhat. Karbantartás miatt módosult a menetrend a pécsi fővonalon. Október 2-áig Szentlőrinc és Pécs között a vonatok többsége helyett pótlóbuszok közlekednek. A járatok a vonatok menetrendjéhez képest 20-30 perccel korábban indulnak. A munkálatok részeként az érintett szakaszon átépítik a vágányokat, sincserélnek, megtisztítják a vízzel vezető árkokat, korszerűsítenek egy átjárót, valamint szerkezeti javításokat is végeznek. Míg bő két héten át, október első hétvégéig közlekedik az Adria Intercity. A vonat Budapestről kedden és pénteken, Splitből pedig szerdán és vasárnap indul. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykunszolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A felhívás a kormány weboldalán érhető el, a jelentkezéseket jövő péntekig várják. Az Útinform tájékoztatása szerint a 65-ös főúton Tamási belterületén építési munka miatt útszűkületen halad a forgalom. A Paks-Cece összekötő úton csatorna közműépítése miatt van útszűkület. Az M6-os autópályán Budapest felé Paks után dilatációs szerkezetet javítanak. A 102-es és 103-as kilométer között a külső sávot zárták le. Ivándárda felé Szekszár térségében az M9-es autóút csomópontjánál aszfaltoznak. Az érintett oldalt lezárták a 141-es és a 143-as kilométer között, a forgalmat a párhuzamosan futó gyűjtőelosztó pályára terelik, figyelmesen közlekedjenek.
0: A közlekedési hírek támogatója a TAR, a régió megbízható teljes körű telekommunikációs szolgáltatója.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: vendégünk van, mert hogy néha szoktunk akár foglalkozni, akár beszélni olyan kis kedves, pozitív történetekről, ami sokaknak egy-egy adott életszakaszban, elakadásban, hát hogy is mondjam csak, nehéz élethelyzetben talán segíthet, mert hogy vannak olyan szereplői az életnek, akikre egyszer csak úgy valahogy ráakadunk, elolvasjuk a történetüket, és azt mondjuk, hogy igen, erről mi is szeretnénk néhány mondatot beszélni, mert hogy talán tényleg tud egy kicsit erőt adni nem is hasonló helyzetben lévő embereknek, de életük egy-egy nagy problémájával küzdő embereknek, vagy meghallanak például egy ilyen történetet, és azt mondják, hogy jó, hát kicsit én is átértékelem akkor az életet, a gondolkodásomat, a problémáimat és a mindsetemet, mert hogy itt van velünk Tihi Ákos. Hello Ákos, jó reggelt! És a történet tulajdonképpen arról szól, hogy Ákos mindjárt elmondja, csak röviden összefoglalva, hogy a gyerekkora óta motorozik, és mindkét lábát elvesztette egy motorbalesetben, ami lehet, hogy rengeteg embernek a teljes kudarc, redőnylet, depresszió és kilátástalanság. Ő viszont valami egészen mást mond, egészen mást hirdet, és ezért szerettünk volna egy kicsit erről beszélni vele, hogy tudjon másoknak is erőt adni. Hello Ákos, örülünk még egyszer, hogy itt vagy. Csáó, köszönjük szépen.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Nagyon, nagyon szuper, még mindig teljes extázisban vagyok. Nagyon jó, igen, teljesen.
0: Na, én nem is tudom, melyikünk akadt a te történetedre, talán Feri hozott, hozta be, hogy srácok, itt van ez a srác, beszéljünk vele, róla hívjuk be, mert hogy az ő történetet, ez tényleg elképesztő.
2: És nem is a tragédia fogott meg egyébként.
0: Hanem
2: amit te sugárzol a kis videóidban, az nekem annyira szimpatikus volt, hogy mondtam, hogy szerintem beszéljünk veled.
0: Igen. Hány éves voltál, amikor történt a dolog? Ugye motorbaleset?
1: Igen, 19 éves voltam.
0: 19 éves. Igen. Akkor te már régóta motoroztál?
1: Az igazság az, hogy igazából még csak 4 hónapja volt meg nagy motorra a jogosítványom, és így nagyjából 4 hónapja használtam azt a motort is, ami akkor volt nekem. Szóval ilyen nagyon gyors szerelem volt.
0: Atya is, te 19 évesen, amikor az ember élete indul, túl van a kamaszkoron, egy nehéz korszakon, fölpattan egy motorra, és megtörténik egy szörnyű baleset. A baleset következtében vesztetted el a lábad, vagy komplikációk voltak, és azért kellett úgy dönteni, hogy végül levágják mindkét lábadat?
1: Alapból, amikor elestem, akkor nagyon csúnyán összetörtem magamat, tehát a lábamon kívül nagyon sok csigolyám is tört, például bordáim törtek, kulcsontom törött, és nem tudták sajnos megmenteni a lábaimat. Vagy hát most már nem úgy fogom fel, hogy sajnos nem tudták megmenteni, hanem egyébként egy eszméletlenül jó karakterfejlődést adott, meg egy új világnézetet az, hogy így kell hozzáállnom már a dolgokhoz.
0: Igen, ez a vége, de azért az elején igen, azért beszéljük.
1: Tehát így komplikációk során, tehát nem tudták megmenteni, igen.
0: Na de ott vagy 19 évesen, más azt mondaná, hogy vége az életemnek, hogy oda minden tervem, álmom, amit terveztem, gondolom, ezeken a mélypontokon azért te is át kellett, hogy menjél.
1: 100%-ig így indultam egyébként, tehát amikor felkeltem először a kómából, akkor nagyon nem is tudtam, hogy mi történt, meg hogy vagyok. Egy ilyen 1,5-2 hónap kellett ahhoz, hogy fejben én is ott legyek, és akkor már nagyon sokan mondták, hogy mi történt. Szülőktől hallottam, az ottani gondozóktól hallottam.
0: 50 kilósra fogytál.
1: Nagyjából igen, azt a súlypontot mozgattam, igen.
3: De tegyük hozzá, hogy akkor még megvoltak? Tehát, hogy akkor
1: igen, lábakkal együtt, igen. Igen.
0: Lábakkal együtt, mi vezetett ahhoz, hogy aztán erről dönteni kellett, hogy...
1: Igazából nagyon sokáig nem javult az állapotom, és mindig az volt, hogy műtöttek, a folyamatos fájdalom, a kilátástalanság, hogy nem tudtuk, hogy mi fog történni. Szerencsére laikusként álltunk az egészhez, mert nem tudtuk, hogy hogyan épül fel egy ilyen, viszont azt érzékeltük, hogy nem javulok. Sőt, igazából egyre rosszabbul lettem, mint mentálisan, mint fizikailag, és idővel elkezdtünk konzultálni más orvosokkal, akár pestiekkel, akár külföldiekkel, és ők mondták, hogy sajnos ekkora balesetnél, ekkora traumánál nem valószínű, hogy van értelme megmenteni a lábakat.
3: Mennyi idő telt el a baleset és az amputáció között?
1: Majdnem egy év.
0: Egy év fekvés, fogyás, szenvedés, fájdalom, ahol végül is meg kellett hozni ezt a döntést.
1: Igen, igazából végig ágyhoz voltam kötve, már a vége fele ki tudtak tenni kerekesszékbe, viszont az a része is nagyon ilyen szédülős volt, hányingeres volt, teljesen ki voltam szolgáltatva, mert egyedül ezt nem tudtam megcsinálni, tehát igazából átraktak a székbe, meg elhagyhattam idézőjelben az ágyat, de mégse volt olyan érzés, hogy úristen, most valami változott, és hogy valami jobb lett.
0: Hát most azért 2 percben meséltük el, de azért ez egy hosszú történet, és egy hosszú szenvedés történet, amíg ebből aztán átfordulás lett, de hogy azért ezt gondolom, hogy nem ment ilyen gyorsan, tehát ez tényleg valódi mély pontok és hosszú-hosszú felépülés. Mikor kezdett el ez átfordulni benned? Vagy mikor változott a mindset ezzel kapcsolatban? Mert 10-ből 8 ember vagyok, meg őszín azt mondja, hogy depresszió, vége az életemnek, ebből biztos, hogy nem állok föl.
1: Szerintem talán így az amputáció után, tehát tényleg amikor levágták a lábakat, még anyával is beszéltük telefonon, mert emlékszem az első üzenetem az volt, hogy végre megvan, vége van, és tudunk haladni. Egyszer láttam egy videót, hogy így, amikor valaki nagyon mély pontra kerül, és tényleg ez a rock bottom kifejezés, hogy a legalján van mindennek, onnan igazából csak felfele tud menni, és annyira igaz ez az egész, hogyha így állunk hozzá, meg így nézzük az egész világot, hogyha a jót keressük meg a fejlődés lehetőséget, akkor szerintem bárki képes bármire, amit szeretne elérni.
3: Megkönnyebbültél.
1: Nagyon, nagyon.
0: Igen. Tehát van egy megkönnyebbülés ebben, hogy véget ér a fájdalom.
1: Igen, eszméletlenül jó volt, mert a fixatőröket, amik ezek a kiálló vasak ilyenkor szilánkos törésnél folyamatosan állítgatták, folyamatosan próbálták javítani. Ugye ezeket a sebeket, amik voltak akkor a nyílt törésnél például, vagy amikor a combomról levették a bőrt, hogy plasztikázzanak, akkor is azokat utólag kellett már fent lévő állapotban ugye gyógyítani, kenegetni, vigyázni rájuk, és tehát a takarót nem tudtam rátenni a lábamra.
2: De hát ott még mindig benne van az esélye annak, hogy egyszer két lábra állok, hiszen van. És ennyi idő alatt, egy év alatt el tudsz jutni odáig, hogy ebből már nem lesz semmi, és akkor inkább jöjjön a műtét?
1: Talán ott volt a fordulópont, amikor megpróbálták kipótolni a jobb lábszáramba a csontot, ami hiányzott, és egyszerűen nem kezdett el nőni, nem kezdett el javulni, bal oldalon pedig így szétrobbant konkrétan az egész bokám, tehát azt meg nem is lehetett volna pótolni, és így döntöttük el, hogyha ezt ennyire, igazából vehetjük egy jelnek is, hogyha nem akarja a szervezetem azt, hogy meggyógyuljon, akkor olyan változás kell, ami előhozza azt.
0: Na de mi vezetett onnantól ahhoz az útig, ahol most vagy, hogy egy mosolygos rác protézisre a lábán bejön, millióknak ad életvezetési tanácsokat, motivál, videókat készít.
3: Biciklizik, testet épít.
0: Igen. Tehát hogy mondhatni, hogy nem, hogy teljes életet élsz, sokkal teljesebb életet élsz, mint valaki, akinek megvan mind a két lába.
1: Igen, nagyon sokat kaptam azt, hogy így változni fog minden körülöttem, és hogy sokkal nehezebb lesz, és hogy sőt, azt is megkaptam, hogy nem fog menni nagyon sok dolog.
0: Ezeket kitől kapja ilyenkor az ember? Ezt ki mondja ilyenkor?
1: Általában orvosok, vagy olyan emberek, akik én szerintem az én fejemben az van, hogy ők nincsenek kibékülve magukkal.
0: Tehát hasonló helyzetben lévő amputált lábú emberek, akár akik azt mondják, hogy figyelj, ez borzasztó lesz, ebből nincs felállás.
1: Ők inkább sokkal jobban tudnak azonosulni az egésszel, ők inkább óva intenek, és inkább az egészséges 100%-ig gép emberek mondják azt,
2: hogy egészséges. Levágjuk, de ez nagyon szar lesz.
1: Aha, igen, igen, igen.
0: Ez egészen megdöbbentő, nem?
3: A szüleid hogy békültek ki ezzel az új állapottal?
1: Szerintem, ahogy látták, hogy én is egyre jobban vagyok, ők is egyre jobban lettek. Tehát így látom rajtuk, hogy eszméletlenül nehéz nekik is feldolgozni. Szerintem voltak olyan időszakok, amikor nekik sokkal nehezebb volt, mint nekem. Viszont ahogy az én kedvem is javult, az én állapotom is javult, szerintem ők is így gyógyultak ebből az egészből.
3: Amikor hazakerültél, akkor ott indult egy restart, és akkor mondjuk nem motivációs könyveket olvastál, vagy csak egyszerűen fordult akkor át az életed, hogy onnantól kezdve a dolgok jó oldalát nézted mindig?
1: Nagyon sok filmet néztem ilyen boldogságról, meg emberi kapcsolatokról, és egyszerűen annyira megfogott ez az egész, meg mindig azt gondoltam, hogy ha valaki valamit már elért, akkor az igazából nekem is teljesen lehetséges. És hogyha emberek tudnak boldogok lenni úgy, hogyha nincs semmiük, vagy nagyon rossz élethelyzetben vannak, akkor ki vagyok én, hogy most azt sírassam, hogy nem tudok csinálni mondjuk 1000 dolgot mostantól.
0: Emlékszel, hogy milyen filmek voltak ezek? Vagy mi volt az, ami nagyon...
1: Pursuit of Happiness volt az első, ami eszméletlenül megfogott. A Carter edző is nagyon jó volt, a Békés harcos útja is nagyon-nagyon jó
0: az
1: film de, szerintem.
0: Nem, nem a könyv eredetileg.
1: Azt hiszem, igen. Azok nagyon-nagyon jók voltak, és így igazából utána meg jött magától az egész, és tényleg érzékeltem azt, hogy ahogy a jó dolgokat keresem, és én is próbálok magamon fejleszteni, úgy tényleg minden dolog sokkal egyszerűbb lesz. És nem azokat a dolgokat síratom, amiket nem tudok csinálni, hanem a maradéknak örülök dupla annyira, mint korábban tudtam, és talán ezért tudom is ekkora beleéléssel meg motivációval csinálni ezeket.
2: Jó, az egy kis visszaesés csak van néha, nem jut eszedbe?
3: Mondjad már, hogy egy kicsit
2: vagy így ezt teljesen el tudod dobni?
1: Vannak inkább időszakok, de ilyen csak pár órás dolgok, amikor mondjuk történik valami negatívum, nagyon sokat sebesedett például a lábam, az nagyon-nagyon megfogott fejlődésben is, meg mentálisan is, viszont amióta egy új cég csinálja a protéziseimet, azóta már így van egy ilyen biztosíték, hogy folyamatosan van rá megoldás. És amikor mondjuk újra előjön esebb a lábamon, akkor tudom ezt, hogy lesz rá megoldás, hogy megoldjuk. Azt is tudom, hogy már volt ennél sokkal rosszabb, és igazából így próbálok mindig összehasonlítani élethelyzeteket, hogy általában szerencsére nagyon sok dologra tudom azt mondani, hogy már átéltem rosszabbat, és akkor egyből elmúlik az a esetleges fájdalom vagy rossz érzés a fejemben.
0: Tehát ez egy perspektívaváltás alapján véve, nem? Hogy mire fókuszálsz az életedből? Vagy az elvesztés, és az azzal járó hiány és frusztráció, vagy az, ami megmaradt, vagy az az öröm, tehát, hogy igazából csak mi a nézőpont? Te azt változtattad meg, és innentől kezdve kezdett el működni. Igen. Hogy az van, amire fókuszálsz.
1: Igen, pontosan.
0: Az történik, amire fókuszálsz valójában. Mesélj egy kicsit az életedről. Most protézissel jársz, ugye? Mind a két lábadon protézis van, edzel, mondja a Juli is, hogy bringázol, testet építesz, gyúrsz, tehát valójában tényleg mindent csinálsz.
1: Igen.
3: Ez egészen... El tudod képzelni, amikor te gyúrsz, kicsit úgy elfáradtam, és hogy besétál
2: mellett. Azt mondtad, hogy már megint látna.
0: Ez már megint egy szarra. Igen, na, tudom, mi a szarrapról. Szóval, hogy tényleg teljesíted, és mivel foglalkozol, vagy mit csinálsz?
1: Én most alapból cégeknek csinálok marketing videókat, ilyen shortform videókat TikTokra, Instagramra, ilyen vicces reklámvideók, inkább ez a márkahitelességre vagyunk kiélezve, vagy hát vagyok kiélezve, illetve hogy a köztudatba bekerüljenek ezek a cégek, márkák.
0: És közben csinálsz akár motivációs előadásokat, vagy videókat?
1: Ez most indult ez az egész, mert az egyik barátommal beszéltük, hogy eszméletlenül unatkoztam otthon, és hogy vajon mit csináljak, vagy mi lenne az, amivel tudnék most egy kicsit fejlődni, és ő dobta be ezt az ötletet, hogy egyébként hatalmas potenciál lehetne benne, meg eszméletlenül hiteles lenne, hogyha én beszélnék olyan dolgokról, amiket nehéz megélni, és hogy hogyan kerekedjünk túl rajta. És így igazából így tök próbából indult így az első videó, és azt is már több mint 800 ezer ember látta. Eszméletlenül durva számok, és nagyon jó visszajelzéseket kapok. És tényleg azt érzem, hogy ami nekem idézőjelesen annyiból áll, hogy van egy élettapasztalatom, meg egy gondolatom, ezt felveszem és kiposztolom, és embereknek segítek ezzel. Tehát ez mai napig hihetetlen nekem.
3: Sok ember morzsolódott le mellőled? Tehát van egy csomó ember, aki nem bírja elviselni azt, hogy kerülhetnél egy ilyen tehetetlen állapotba, és nem azt látja, hogy te tehetetlenül vergődsz, hanem hogy haladsz, ezt sokan nem szeretik látni.
1: Nagyon sok baráti társaságon keresztül csapódtam meg új embereket ismertem meg folyamatosan, és mindig azt gondoltam, hogy ezek azért vannak, mert velem van valami probléma, hogy nem találjuk meg a közös hangot, én vagyok túl sok, én vagyok túl kevés, de most így az utóbbi két évben már egy nagyon fix baráti társaságunk van, és eszméletlenül örülök ezeknek a srácoknak, mert tényleg mindenki látom azt, hogy fejlődni szeretne, meg hogy nagyon-nagyon ügyes, és húzzuk a másikat, és eszméletlenül sokat segítettek nekem is.
0: Mi a hiba szerinted? Hol hibázunk? Nincs meg a perspektívaváltás, nem merünk dönteni, nem merünk váltani, hagyjuk magunkat lebeszélni, mert azért te itt említetted azt, hogy nagyon sok olyan ember van, aki azért körülötted, nem biztat, sokkal inkább lebeszél. Mit gondolsz, hogy hol hibázza a legnagyobb ember, vagy a legtöbb ember félünk, azt, amikor váltani akar, de nem mer?
1: Félünk szerintem az ismeretlentől, a kudarctól, attól, hogy nehéz lesz valami, és így nem gondolunk bele, hogy most lehet, hogy 5 évig mondjuk egy új vállalkozással nagyon sokat ecsetelünk, vagy lehet, hogy egy új hangszerrel nagyon sokat tanulunk, de a vége úgyis az lesz, hogyha valamit csinálunk, és szeretnénk elérni, akkor azt úgyis elérjük, mert tényleg így működik így a világ körülöttünk, és szerintem félünk váltani, féljük azt átélni, hogy rossz lesz. Lehet, hogy van egy tök jó komfortzónánk, mondjuk elmegyek melóba, hazaérek, csinálok magamnak kaját, utána elmegyek edzeni, és lefekszek aludni. Viszont kell ahhoz, hogy tudjak fejlődni egy új dolog. Kell kipróbáljak új dolgokat, kell akár új videót posztolnom, új témát feldolgoznom, mert nem tudom még én se, hogy mit rejt az. És szerintem az, hogy a kíváncsiság az alább kerül, mint a félelem. És ezekben a helyzetekben nálam például ez pont fordítva van, és én eszméletlenül kíváncsi vagyok. Tehát én várok arra, hogy valami kihívás legyen, hogy valamiben tudjak fejlődni, mert így érzem igazán, hogy élek meg, hogy vagyok.
3: Hát pofáres is kockázatától félnek az emberek, és ezért nem lépnek.
2: Hát a komfort, igen, mindig biztonságos. Mi volt a legnagyobb visszacsatolás, amit kaptál így a videók alapján, hogy úristen, az én életem most így állt, megnéztelek téged, megfogadtam a tanácsot, és jobb.
1: Nagyon sok olyan ember van, akik leírják az adott problémájukat, és tényleg olyan dolgokat írnak, hogy mondjuk valaki beteg gyerekeket nevel otthon, és szerintem sokkal-sokkal rosszabb lehet, mint az én helyzetem. És pont ez volt nehéz egyébként megtanulni, hogy más szemszögéből nézni ezeket a dolgokat. Amikor azt látom, hogy emberek azt írják le, hogy azzal segítek nekik, hogy tényleg egy perces videót végignéznek, és mondjuk az egész napjuk eszméletlenül rossz volt, de láttak, és azt mondják, hogy mostantól elmegy mondjuk edzeni, elmegy biciklizni, újra van kedve élni. Ez nagyon, nagyon feldolgozhatatlan szerintem egyébként.
0: Akkor tulajdonképpen azért ez egy jó adag humor is kell, meg rálátás, meg egyfajta, itt is egy ilyen transformatív gondolkodás, hogy ez már inkább idézőjesen áldás egy ilyen baleset. Úgy mondom, hogy úgy kell rá tekinteni, vagy feladat, vagy ledolgozandó, nem?
1: Igen, eszméletlenül, és annyira jó, hogy amikor bármit mondok, vagy bármiről beszélek, tényleg egy hivatalos, egy normális élettapasztalat van mögötte, és nem arról beszélek, hogy biztos tudnám, hogy milyen, amikor rossz, és akkor én majd segítek nektek, hanem az van, hogy tényleg onnan jövök. Uh-huh. És tényleg nagyon-nagyon rossz volt, és én se gondoltam volna, hogy sikerül, de a kitartással, meg azzal, hogy ott voltam, és oda tettem magam mindig, így úgy néz ki, hogy alakul.
0: Igen, és hát a hitelesség szempontjából az is pont fontos, nem? Hogy amikor gyúrsz, akkor nem posztolsz lábnapról.
1: Igen. Például, igen, azt mindig kihagyom, igen.
0: Ugye az egy fontos dolog.
1: Hogy... Érdekes egyébként, mert most pont azt beszéljük a győri edzőmmel, hogy lehet, hogy elkezdünk lábazni, mert valamennyire valamit tuti, hogy segít. A térdeim most szerencsére még nagyon-nagyon jók. Remélem majd ez így marad hosszú távon is.
3: Van valami, ami most motivál? Valami olyan kihívás, amit szeretnél kipróbálni?
1: Én nagyon szeretnék wakeboardozni. A biciklizés volt az előző. Arra is egyébként tök sokan azt mondták, hogy nem, meg hogy veszélyes, meg hogy biztos jelesek. De az is sikerült, és most a következő az a wakeboardozás.
0: De az protézissel? Aha, tehát, hogy rendes aha, protézissel, igen. Kvázi fölállva a deszkára.
1: Azt szerintem eszméletlenül gizda lenne. Tehát az
2: nagyon. Szerintem
0: az egy jó videó egyébként.
1: Igen, az hihetetlenül jó lenne, így talán ez. De főleg az, hogy minden nap tényleg fejlődni, meg hogy jobb lenni, mint tegnap voltam. Hamarabb felkelni akár, jobban edzeni, jobban kajálni, és így az apró dolgokban is megtalálni azt, hogy igenis tudunk fejlődni, és igenis számítanak ezek az apró dolgok.
0: Ákos, nagyon köszi, hogy itt voltál. Pont ezért hívtunk be, hogy ezeket halljuk. Szerintem nagyon sok olyan ember van, akinek ez a néhány mondat, akár hasonló élethelyzet miatt, vagy valamilyen elakadásban ez nagyon tudott sokat segíteni. Ha te ezt így áttransformáltad, és ezt így megfejlődted, meghaladtad, és ebből így jöttél ki, az nagyon sok embernek adhat erőt. Úgyhogy nagyon köszi, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszi, nagyon nagy erőt.
2: Hogy találnak meg téged, ha valaki keres?
1: Instagramon, hogyha Tihi Akos B, T-I-C-H-I Akos B nevű felhasználó leszek.
2: Ezt nem értettem, de nem baj.
0: Anyukád Erikának hívják anyukádat? Igen, írt SMS-t kézedre. Igen, ma nagy rajongó, ma a legnagyobb rajongó.
1: Szerintem igen egyébként, nagyon eszméletlenül aranyos, nagyon sok mindenben támogat így, de meg alapból szülői háttérből is nagyon sokat kapok. Meg
0: hát azért ez nekik is egy nagy feladat. Látva ezt, ez most már azért így oké, de hogy azért amin így egy szülő végigmegy, hogy a gyereke ezt átél és nem tud segíteni be, mennél a helyére, kiváltanád őt, inkább nekem, csak ne neki, ez azért szülőként is egy nagy hát, csomag azért ezt végigcsinálni.
3: A baleset történt, annyi idős volt, mint most az én fiam.
0: Na, hát ezt gondold el, tehát azért az, hogy ők is mind mennek keresztül.
1: Igen, ezt sokszor beszéltük egyébként anyával, hogy nagyon szívesen átvenné ezt a szenvedést tőlem, de így, tehát tényleg...
0: De valamire ezt neked kellett megtanulni, igen. Megtapasztalni, talán ezért, amilyen állapodó vagy most, igen, hogy ezt megfejlőd. Nagyon köszi, hogy itt voltál, örülünk, hogy beszéltünk. Köszönjük szépen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kukát?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
3: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: A TV2-n Tilla műsorvezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Starban Star. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Vasárnap esténként Starban Star a TV2-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus

0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
1: Ahol!

0: Muki. Öveken de kapcsolni, lassan indulunk.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
0: Köszönjük!
2: Reklámot hallottak.
1: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Marad a nyárias meleg idő, holnap érkezhet hideg front. Köszöntöm Önöket, Cserevkú Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a járműüzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják. Külön igénylésre nincs szükség, a pénz az adóhivatalnál nyilvántartott bankszámlán jelenik meg, ennek hiányában postázzák. Míg bő két héten át, október első hétvégéig közlekedik az Adria Intercity. A vonat Budapestről kedden és pénteken, Splitből pedig szerdán és vasárnap indul. Új összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a hazai sportéletben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a törvény elfogadása után miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők és más vezető állami tisztségviselők nem tölthetnek be vezető pozíciót olyan sportegyesületben, amely több mint 500 igazolt sportolót foglalkoztat. Minden eddiginél többen fordultak meg nyáron Ferihegyen. 6 millió 200 ezer utast regisztráltak, ami csaknem 14%-kal több a tavainál, tájékoztatotta a Budapest Airport. A Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérről augusztusban a legtöbben London, Tel Aviv és Isztambul felé indultak. A vagyonnyilatkozatokat és az érintettek életmódját is vizsgálja majd az adóhivatala a politikusok vagyonosodási ellenőrzésekor. A NAV feladata lesz az eltitkolt vagy elrejtett vagyonelemek feltárása is. A vizsgálatok automatikusan indulnak majd a jelenlegi és egyes korábbi magasrangú politikai tisztségviselőknél. Karbantartás miatt módosult a menetrend a pécsi fővonalon. Október 2-áig Szentlőrinc és Pécs között a vonatok többsége helyett pótlóbuszok közlekednek. A járatok a vonatok menetrendjéhez képest 20-30 perccel korábban indulnak. A munkálatok részeként az érintett szakaszon átépítik a vágányokat, sincserélnek, megtisztítják a vízzel vezető árkokat, korszerűsítenek egy átjárót, valamint szerkezeti javításokat is végeznek. Végül a várható időjárásról, helyenként pátyol felhők szűrhetik a napfény, délután viszont északnyugat felől egyre több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és késő este északon, északnyugaton eső zápor több helyen is előfordulhat. Északon és az Alföldön sokfelé megélénkül a nyugati, délnyugati szél, délután 26-30 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
5: Lecsapott az FBI, és van egy drámai videó arról, hogy hogy kapnak el egy magyar fiút a kommandósok az FBI jelzése alapján. Egy 16 éves győri fiúról van szó, aki mesterséges intelligencián alapuló csevegő robottal osztotta meg erőszakos terveit egy közelgő tömeges atrocitásról. Szólt az FBI, jelzett, hogy ajajajajajaj, baj van. És hát így a magyar hatóságok ugye előállították ezt a srácot. És hát most ugye a kérdés az, hogy a jogszabályok alapján, ugye aki terrorcselekménnyel elkövetésével fenyeget, azt hiszem, hogy a 2-8 évig sokat terjedőt kaphat, sokat kaphat, igen. És hát ugye ebből az is kiderül, hogy az interneten semmi nem marad rejtve. Mesterséges intelligencia alapú alkalmazások használtakor is vállaljatok felelősséget azért, hogy mit kértek tőle, miről beszélgettek, mit írtattok magatoknak, milyen történetekbe mentek bele, mert hogy ugye, hát bizony, mindent látnak gyerekek, mindent látnak. Reális lehet ez egyébként, tehát az, hogy egy fiú egy chatbottal erről beszél, ezek hol a határ, miért beszél erről egy egészséges lelkű fiú, mi állítja meg azt, hogy ő még ártatlanul beszélget kettővel, később a másik sarkon tényleg elköveti. Nagyon sok hát kérdés egyébként.
6: Ártatlanul szerintem nem tudsz erről beszélgetni. Tehát ott valami biztos, hogy megfogalmazódik benned, mert ha ártatlan vagy, akkor nem kérdezel.
5: Mi ilyet, van, ha dühös vagyok, feszültséget ventilálok, kamasz vagyok, haragszom a világra, a szüleimre, a tanárokra, nem találom a helyem, semmiféle gyilkos szándékom nincsen, csak fantáziálgatok, aha, és ez nekem egy olyan, mint egy videójáték, hogy ez kijön belőlem. Hol a határ a fantáziálgató és a tényleg gépfegyvert ragadó, nem tudom, német diák között, aki bemegy az iskolába és lövöldözni kezd.
6: Oké, hogy döntöd el, hogy ő hova tartozik? Tehát minden esetben az, ami most megtörtént, az minden esetben meg kéne, hogy történjen, hogy rátörik az ajtót, és megkérdezik, hogy akkor kedves fiatalember, mi volt a terv? Ugye? Igen. És aztán majd egy pszichológus kideríti, hogy neked ez tényleg az agyadban volt, hogy megteszed a lövöldözést, vagy csak ez a dű levezetés van benne.
5: Na igen.
6: De akkor is tök jó, hogy jelez az AI, vagy jelez bárki.
5: Igen, ugye elhangzott az AI részéről, nem lehet kegyelem, képesnek kell lenned végigvinni, amit elterveztél, nem tudjuk, hogy mit tervezett el, valamint az is, hogy hamarosan tömeges atrocitás lesz, hogy ezt most az AI írta, vagy a fiú írta az AI-nak, nem tudjuk. Ez a hamarosan tömeges atrocitás lesz, ez már azért az egyelőre aradott állapotot mutat. Az atrocitás szó az lehet, hogy inkább az AI, azt nem tudom, hogy egy 16-17 éves kamasz használja így ebben a formában. Ugye itt ilyen szövegek vannak kiragadva, tehát nem tudjuk pontosan, hogy mi van. Még ráérsz egy picit, annan szólok. Tehát, hogy ugye nem tudjuk, hogy volt, mindenesetre rátörték az ajtót, elvették tőle a laptopot, lefoglalták a számítógépét, adatokat mentenek ki, és előállították gyanúsítottként, miközben ő egy chatbottal, vagy egy AI agenttel, ő cseverészet. Nyilván nem feltétlenül erről cseverész. Azért ez egy nagyon érdekes dolog.
7: Na most várjál, nem feltétlenül. Az én gyerekeim rendszeresen tesztelik az AI-t. Egyébként szerintem mindenki. Olyan kérdéseket tesz föl, hogy hogyan tudok például bombát csinálni. Meséld el nekem. Nyilván az...
5: Nem szerencsés, Juri. Ezt most komolyan mondom.
7: De halál komolyan, igen, mert hogy arra vagyok kíváncsi, vagy arra kíváncsiak, hogy az AI erre mit mond. Hogyan tudom megkerülni, hogy valamit mégis eláruljon. Hogyan kell feltennem a kérdést, hogy nekem válaszoljon. Nem tudom, hogy hány ilyen próbálkozásuk volt, ezer és egyfajta módon fogalmaztak meg kérdéseket. Akkor lehet, hogy mi is valahol, vagy az én gyerekeim is valahol rajta vannak egy listán, és az ő cseteléseiket is figyelik, mert hogy ezerszer elhangzott az a mondat, hogy tudnék bombát készíteni. Nem akar bombát készíteni, csak teszteli a csetet, hogy megválaszolja egy idő után, hogyha jól teszi fel a kérdést. Ő csak próbálkozik.
5: Azt mondják, hogy nincsen, mert a másik oldalon, nyilván ezt nem is tudod, több millió beszélgetés, több millió szavát, hanem hogy ugye AI ellenőrzi szintén, és vannak ilyen biztonsági beállítások, ahol szövegösszefüggésekre, szavakra, kontextusra keres rá és szűkít az AI, és emeli ki a beszélgetést, hogy ez veszélyes fegyverhasználat, konkrét erőszakos szándék, bombakészítés, merénylet, ölés, tehát ezeket ő kontextusában megnézi, több millió beszélgetést egy pillanat alatt, és azonnal kiszedi azokat, amik akár veszélyesek lehetnek. Így jelzett az amerikai FBI-nak, hogy gyerekek itt Győrben egy 17 éves előre haladott állapotban elvileg készül valamire.
7: Na de ez tök fura, hogy vannak egyébként chatbotok, amik sokkal megengedőbbek. Ezt te is tudod, hogy vannak olyanok, amik válaszolnak bizonyos kérdésekre, és igen, vannak, amik egyáltalán. Tehát igen, azonnal kategórikusan elutasítja, és le is állít.
5: A Grok az sokkal durvábbakra válaszol, mint az OpenAI.
7: Ha innentől kezdve a Grokon próbálkozom, akkor azt jobban figyelik? Vagy egyébként teljesen mindegy, hogy milyen felületen teszem fel ezeket a kérdéseket?
5: Hát kérdés, hogy ki szól, mert itt azt hiszem, hogy az OpenAI szólt az FBI-nak. Tehát, hogy nem is az FBI-ezett, hanem az OpenAI látta a beszélgetést, és ugye szóltak, hogy állj, menjetek el Győrbe, vagy szóljatok a magyar hatóságoknak. OpenAI, FBI, FBI, magyar hatóságok. Ők meg rátörték az ajtót a 17 éves kamaszra.
6: És az is egy érdekes kérdés, hogyha az igaz, amit ugye te mondtál, hogy az AI mondta azt, hogy ne állj meg.
5: Hogy az AI adta neki ezt a tanácsot, hogy ne állj meg.
6: Igen. Akkor azért az is fölvetem kérdéseket.
7: De az AI, hát én nem hiszem,
6: hát most
7: de
6: az előbb hangzott
7: el. Még a Grok sem mond ilyet, hogy akkor indulj el és kaszabolj.
5: Hát ez egy jó kérdés, hogy mit mond, mert itt ugye az AI neki ezt mondta, hogy a terveid nem lehet kegyelem, és képesnek kell lenned végigvinni, amit elterveztél.
6: Na azért...
5: Na most azért ez is milyen morális kérdéseket vet föl, hogy az AI az mit tanácsol. Nyilván látnunk kellene a teljes beszélgetést, vagy a hosszú beszélgetések sorozatát, hogy értsük, hogy mit szeretne. De azért ez egészen durva. Egyrészt, hogy mennyire meg vagy figyelve, azért számomra az is ijesztő, hogy óvatosnak kell lenni, hogy mit írt be az AI-nak. De hogy itt a szabályzórendszer az milyen gyorsan szól, nem? Hogy az OpenAI szól az FBI-nak. És az FBI azonnal szól, először elkezdi nyilván figyelni a beszélgetéseket, gondolom, majd szól a hatóságnak, hogy akkor itt menjetek be, hogy akkor, és elő is állították. Na most én nem követtem el, csak fantáziáltam róla, ez nem mentesít.
7: Ez a különvélemény.
5: Ez a különvélemény, igen, ez már különvélemény. Terrorcselekménnyel fenyeget, 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető vagy.
7: Hát úgy tulajdonképpen minden terrorcselekményt megelőzi egy ilyen típusú előkészület. Tehát, hogy kitanulod, informálod, összeszeded az információkat, de már ez is a része ennek az egész tervnek. Tehát az, hogy még nem követtem el, de már készülök rá.
6: Az útnak az első lépés.
5: Igen.
6: Egyébként, Júli, te meg azért nem vagy veszélyben, mert az OpenAI az ránézett, szerb az apjuk, jól van,
5: tudod. Hagyjad már, lövöldöztek állóan. Igen. Na, mindjárt megkérdezzük dr. Krasznai Csaba kiberbiztonsági szakértőt. Hello Csaba, jó reggel, ciao.
8: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
7: Jó reggel.
5: Itt jól mondjuk, hogy itt az OpenAI szólhatott az FBI-nak és az FBI magyar hatóságoknak? Ez volt a lánca, hogy ezt a fiatal fiút kiszúrták?
8: Vagy az OpenAI, vagy másik AI szolgáltató ezt nem nevesíti a közlemény, de gyakorlatilag ilyen.
5: Aha. Ez mit jelent, hogy tulajdonképpen az OpenAI figyeli a beszélgetéseinket, sok millió beszélgetést AI-jal, és ami veszélyeztetett, vagy olyan kontextusban, vagy olyan szavakat használok, azt ő kiemeli, és elkezdi jobban figyelni, majd szól valakinek, hogy ha-hó.
8: A rövid válasz az így pontosan, a kicsit hosszabb válasz az pedig valahogy úgy néz ki, hogy igen, alapvetően a szolgáltatók folyamatosan próbálják kiszedni azokat a veszélyesnek tűnő beszélgetéseket, hozzászólásokat, amelyek valamilyen módon terrorcselekményhez vezethetnek el, zárójel és egyébként más cselekményekhez is. Ebben az esetben ugye, miután mesterséges intelligenciáról van szó, itt egyel jobb a megoldás annál, mint ha csak kulcsszavakra keresnénk, hiszen itt ugye egy beszélgetés teljes kontextusát végig lehet követni. Tehát mondjuk a korábbi évtizedek gyakorlatához képest azért ez egy lényegesen jobb lehetőséget ad a hatóságoknak arra, hogy ténylegesen el tudják bírálni, hogy mekkora fenyegetettségről is van szó.
5: Honnan tudja a hatóság, hogy én csak fantáziálok, vagy erre a fiúra már rá kell törni az ajtót?
8: Azért ez egy kockázatelemzés mindig, ami azt jelenti, hogy mindig is meg kell nézni azt, hogy milyen előzmények voltak, mik voltak a kontextusok, mik voltak a további lépések. Tehát ha például kapott egy tippet arra vonatkozóan, hogy nem tudom én, hogyan tud például robbanószert vagy kézilőfegyvert szerezni, elmentem mondjuk azokra a fórumokra, ahol mondjuk ezeket effektív be is tudja szerezni. Tehát itt ilyenkor úgy működik a dolog, hogy a szolgáltatónak egy kockázatelemzés alapján ad egy jelzést a rendszer, először az ő moderátorait nézik meg, hogy mit tudnak. Tegyük fel, hogy mondjuk Amerikában történik mindez, és ugye egy magyar érintettségű találatról van szó, nem ismerik feltétlenül ugye a nemzeti kontextust. Úgy gondolják, hogy ez veszélyes. Tovább adják a területileg illetékes nyomozóhatóságnak. Egyesült Államok, ugye ez az FBI. Az FBI úgy ítéli meg, hogy ez szerintük veszélyes, de még mindig nem ismerik mondjuk a nemzeti kontextust, nem feltétlenül férnek hozzá azokhoz az adatokhoz, amiket mondjuk a magyar hatóságok elérhetnek, átdobják a magyar hatóságoknak. A magyar hatóságok szintén megnézik azt, hogy ez tényleg a környezettanulmányt, az egyéb dolgokat tekintve tényleg veszélyes lehet-e, és hogyha úgy ítélik meg, akkor kimennek. Hozzáteszem, valószínűleg sokkal gyakrabban nem mennek ki, mint ahányszor kimennek.
7: Egyébként ilyenkor, tehát lehet, hogy a tudtom nélkül belenéznek mondjuk a Gmailembe, a levelezéseimbe, tehát nem csak az OpenAI-os információkat nézik meg a keresési előzményeimet, hanem egy nagyobb betekintést láthatnak, kaphatnak az én személyes levelezéseimbe akár. Tehát a tudtom nélkül megnézhetik például az e-mailimet.
5: Persze, e-mail.
8: Egyébként igen, gyakorlatilag ez úgy működik, hogy ha már itt ugye egy 25 éves évforduló volt a múlt héten, 2001. szeptember 11 után a globális terror ellenes együttműködés kimondottan erősen elkezdett működni, együtt is működtek, de olyan szinten, hogy az amerikaiak például Oroszország számára is küldtek hasonló jelzéseket a 2022 után kitört háború után. Tehát ez még a legvadabb időkben is működik. Ha valami jól működik a nemzetközi együttműködésben, akkor az a terrorelhárítás. Úgyhogy ugye ebben az esetben 2001 óta létrejöttek azok a nemzeti jogszabályok, amelyek lehetővé teszik, hogy ilyen esetben adatkéréseket hajtsanak végre. Tehát igen, ha mondjuk akár az amerikai, akár a magyar hatóság úgy ítéli meg, hogy további információra van szükség, akkor adatkéréssel fordulhat a többi, például közösségi média szolgáltatóhoz. Van erre egy speciális felület a rendvédelmi szerveknek, és hogyha terrorizmusról van szó, akkor egyébként soron kívül és nagyon gyorsan szokták kiszolgálni ezeket az igényeket.
5: Itt kimondhatta a fiúnak, hogy nem lehet kegyelemképesnek kell lenned végigvinni, amit elterveztél, de az AI agent bátorította a fiút, vagy a srácot arra, hogy ezt csinálja meg. Hamarosan tömeges atrocitás lehet, ugye ilyen részleteket lehet látni a beszélgetésből.
8: Itt ugye ezek a publikusan elérhető modellek, ezek úgy vannak föltrénálva, föltanítva, hogy azért a kontextus ismeretében megpróbálják csillapítani ezeket a vadvágyakat, így mondjam. Viszont ez nem feltétlenül mindig sikerül. Tehát szerintem mindenkinek megvan nagyjából az az élménye, hogy tudja addig hergelni az algoritmust, amíg a valószínűség számítások azt dobják ki, hogy igen, csináljad. Nagyon érdekes egyébként kis zárójel, hogy egyik kedvenc youtuberem, Rabics Peti például a hetekben rakott ki egy olyan videót, ami a szakítással kapcsolatban mutatja meg, hogy miért nem szabad az AI-ra hallgatni. Ezek mindennapos dolgok. Nyilván, amikor jól működnek ezek a úgynevezett guardrailek, azaz védőkorlátok, amelyeknek a feladata az, hogy kivédjék az ilyen jellegű válaszokat, akkor nem fogunk idáig eljutni, de van az a hosszú-hosszú kontextus, és azért is gondolom, hogy ebben a konkrét esetben azért nem egy ilyen hirtelen beírok valamit, hogy hogyan kell elkövetni egy terrorcselekményt, mi a válasz, hanem egy hosszabb beszélgetés volt, mert azok után lehet általában eltéríteni a beszélgetést a ChatGPT-vel vagy bármelyik más modellel egy ilyen irányba.
5: Mi lesz a fiú sorsa szerinted? Nem találnak semmit a laptopján, leprofilozták, AI agenttel beszélgetett, de nincs nála a fegyver, nincs nála a bomba, nem találnak nála semmit. Elképzelhető, hogy ennek ellenére ő akár mondjuk fiatalkorúak börtönébe kerül?
8: Jogász nem vagyok ugyan, de Magyarországon ugye voltak korábban azért ilyen esetek, például néhány évvel ezelőtt az vett föl viszonylag nagy port, hogy két fiatalt vettek őrizetbe azért, mert különböző chat alkalmazásokon az iszlám terrorszervezetekkel kerültek kapcsolatba. És Nyugat-Európában is azért az a tapasztalat, hogyha valaki terrorcselekményre készül, akkor általában megelőző preventív módon őt eljárás alá vonják, utána pedig valamilyen büntetést fog kapni. Itt ez már csak azért is nagyon fontos, mert hogy a terrorcselekmények elkövetőinek jelentős része egyébként magányos elkövető, tehát nem valamilyen szervezethez kapcsolódik, és ők nekik általában van egy nagyon masszív online lenyomatuk, ami alapján azért lehet látni az előkészületeket. Itt emlékeztetnék egy Esáber nevű fiatalember 2010-ből, aki szintén az interneten készült elő látszólag egy cselekményre. Az egy nagyon-nagyon jó dokumentált ilyen esemény volt, ahol eljárás alá vonták, és bár az eljárás, és az eljárás végén egyébként valóban büntetés is lett a vége. Tehát itt preventív jelleggel, aki ilyet csinál, az bizony szembesülhet azzal, hogy valami büntetés lesz ennek a végén.
6: Ha minden egyes ilyen üzenetváltás végére odaírom, hogy csak tudományos kíváncsiságból kérdezem, akkor megúszom?
8: Biztos, hogy ez kevés lesz a bizonyításhoz is, tehát ugye én ugye kutatóként nagyon sok olyan kérdést teszek fel a ChatGPT-nek, ami alapján úgy tűnik, hogy egy nagy gonosz hacker vagyok, és éppen az internet elterítésére készülök, de ugye az én kontextusom az alapvetően olyan, hogy bizonyítottan ezzel foglalkozom. Tehát még hogyha valakinél ki is csengene esetleg a kereséseim alapján, hogy valami csúnya dologra készülök, a hatóságok, ahol ugye egy embernek kell megvizsgálni a kontextust, ezt a kockázatot feltehetőleg meglehetősen alacsonynak fogja majd tartani. Tehát itt nagyon-nagyon fontos, hogy pusztán keresések után biztos, hogy nem indul semmi. Azért nagyon sokat kell tenni, hogy a végén a nemzeti nyomozói irodára rárugja az emberre az ajtót, és ott bepeljen a fején.
5: Itt egy félperces videót csinált a rendőrség arról, hogy nem lehet kegyelem felkiáltással, hogy törnek be a fiúhoz, azt mindjárt megnézzük, az egészen elképesztő.
7: Tehát önmagában az, hogy háromszor elhangzik mondjuk egy chat beszélgetésben az, hogy bomba vagy terrorista, az még nem jelenti azt, hogy egyszer csak valaki megjelenik az ajtó előtt és kopogtat. Tehát ez egy nagyon hosszú folyamat, egy nagyon komplex folyamat.
8: Így van.
5: Ez szerintem nem kell apparátus, ez AI figyeli a beszélgetést. Egy ember olyan, mint a 10 000 ember figyelni. Tehát, hogy itt már valójában szavakra keresnek, kontextusra, az kiszedi neked az AI, ezt már nem ember figyeli. De akkor ne legyenek illúzióink, minden, ami a Grokkon, az OpenAI-on és internethez kapcsolt, nem tudom, mesterség és intelligencia történik, mindent látnak, ugye? Tehát ezt kimondhatjuk akkor, hogy nincs privát beszélgetés köztem és a kis chatbotom között.
8: Nincsen. Tehát, hogy ezek ugye eltárolódnak, ezek beépülnek a modellbe, ezek feldolgozásra kerülnek, ezek beépülnek a modellbe. Isten hozott minden kedves hallgatót 2026-ban a privát szféra éjjében.
5: Nincs már ilyes, hogy privát szféra, ez egy nem létező fogalom. A telefonodat látják, az e-mailjeidet, a levelezésedet, az üzeneteidet, a chatbottal való profiloznak, mindent tudnak róla, tehát te egy adat vagy, nem? És az ott van minden előttük.
8: Ez a hajó, ez valamikor 2010-es éves, sőt azt mondom 2001 környékén elment. Az egyik nagy biztonsággal foglalkozó kutatónk Bruce Neyernek volt egy olyan mondása, hogy nagyon vigyázzunk akkor, amikor föltűnik a biztonsági pokol négy lovasa, az apokalipszis négy lovasa, a terrorizmus, a gyermekrablás, a drog, illetve a pedofília küzdelme. Amikor a kormányzatok ezekre hivatkoznak, akkor mindig megpróbálják a privát szférát csökkenteni. Az emberiség nem köszönhetően egyébként annak a biztonság felfogásnak, ami körülbelül bennünk van, nagyon-nagyon régen feladta azt az elvét, hogy valamit tenni kéne. Itt emlékeztetnék arra, hogy 2013-ban Edward Snowden az ő remek szivárogtatásában bemutatta, hogy milyen tömeges megfigyelési programok vannak egyébként a National Security Agency-nél, az Egyesült Államok ezzel foglalkozó titkosszolgálatánál, és hát bár a róla szóló dokumentumfilm megkapta az Oscar-díjat, de Isten igazából az emberiség úgy gondolta, hogy ez így jó. És hát miután ez így jó, igen, a kormányzatoknak...
5: A Wikileaks-es csávó is egy híró, a Snowden is egy híró, ők korunk nagy hősei egyébként. Amit ők vállaltak és végigcsináltak azért, hogy fölébredjünk, csak nem sikerült fölébrednünk. Valójában itt ez az a nagy baj. De hát ilyen az EU-nak az új törvénye, nem tudom, ha elfogadták-e vagy akarják, hogy mindenbe belelátnak azért, hogy nehogy azt higgyék, hogy én pedofil vagyok. Ugye? Tulajdonképpen erre hivatkoznak. És önként odaadod, és azt mondod, hogy hát úgyis benne semmi rossz, vigyétek, olvassátok. Szóval, hogy ez tényleg megdöbbentő.
8: Ugye a dolgok azért nem ennyire feketék és fehérek, mert hozzátartozik, hogy a Snowden leakek után azért jártam elég sokat az Egyesült Államokban olyan körökben, ahol voltak nemzetbiztonsági, illetve ugye belügyi kollégák, akik meglehetősen szomorúan konstatálták, hogy utána gyakorlatilag 3 évig elveszítették azt a képességüket, hogy belelássanak a tényleg nagyon komoly terrorszervezetek tevékenységébe, ugye például az ISIS-nek a felemelkedése ebbe az időszakba tartozik. Tehát, hogy valamit valamiért. És ugye ez a bizonyos chat control reguláció, amit az Európai Unió ugye sokat szóra vetett egyébként el, pontosan abban az irányban mutat, hogy vannak jelenleg olyan területei az internetnek, különösen ugye az úgynevezett végponttól végpontig titkosított chat megoldások, amelyekben nem látnak be jelen pillanatban érdemben a belügyi szervek, és ez okozhat problémát. Mindenki döntse el, hogy ez most jó vagy nem jó.
5: Nagyon kemény, és ebbe akarnak ugye belelátni, de nyilván a gyermekvédelemre fogva és amögé elbújva. És azért akkor nagy többségben nem vagyunk pedofilok. Csaba, nagyon jó, hívni fogunk még, mert nagyon jól beszélsz, és ez a Gergely Robi orgánum, ez meg egész egyszerűen számomra legalábbis, ha most még egy sort elének ez az Emmanuelből, azt kifejezetten szeretjük, de nagyon jókat mondtál, úgyhogy köszönjük szépen, beszélünk még, jó?
8: Köszönöm a lehetőséget, további jó munkát.
4: És akkor egy rövid szünet,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Yo, what's up? This is Mike Posner.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Detox legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Marad a nyárias meleg idő, holnap érkezhet hideg front. Köszöntöm Önöket, Cserevkú Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni. Míg bő két héten át, október első hétvégéig közlekedik az Adria Intercity, a vonat Budapestről kedden és pénteken, Splitből pedig szerdán és vasárnap indul. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete, a kormány az év végéig 20 ezer forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást négy részletben folyósítja a járműüzemben tartójának, az első részletet szeptember 30-án utalják, külön igénylésre nincs szükség, a pénz az adóhivatalnál nyilvántartott bankszámlán jelenik meg, ennek hiányában postázzák. Minden eddiginél többen fordultak meg nyáron Ferihegyen, 6 millió 200 ezer utast regisztráltak, ami csaknem 14%-kal több a tavainál, tájékoztatotta a Budapest Airport. A Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérről augusztusban a legtöbben London, Tel Aviv és Isztambul felé indultak. Már a tanórákon szerepet kell kapnia a tehetséggondozásnak, közölte a közoktatásért felelős államtitkár a Magyar Tehetséggondozó Társaság szakmai konferenciáján Győrben. Kókaini Lányi Marietta hangsúlyozta, ha a gyermekközpontú iskola megvalósul, a jövőben nem kell kategorizálni a tehetséges gyerekeket, aszerint, hogy sajátos nevelési igényűek, átlagosak, vagy esetleg hátrányos helyzetűek. Az államtitkár fontosnak nevezte a Nemzeti Tehetségprogramot is, amely idén csaknem 4,8 milliárd forintból gazdálkodhat. A vagyonnyilatkozatokat és az érintettek életmódját is vizsgálja majd az adóhivatala a politikusok vagyonosodási ellenőrzésekor. A NAV feladata lesz az eltitkolt vagy elrejtett vagyonelemek feltárása is. A vizsgálatok automatikusan indulnak majd a jelenlegi és egyes korábbi magasrangú politikai tisztségviselőknél. Híreink végén az időjárásról: fokozatosan csökken a felhőzet, és egyre több napsütésre számíthatunk. A délkeleti tájakon helyenként zápor, néha zivatar is előfordulhat, de az ország nagy részén száraz marad az idő, és a szél is mérsékelt marad. Továbbra is marad a nyárias meleg idő ma délutánra 22-28 fokos maximumokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Tegnap egyébként megérkezett a telefonhívás, srácok.
1: Na.
0: A jó Isten sem ment még a kaszinózástól.
1: A kaszinózástól engem a lovi keresett, úgyhogy akkor mindenhonnan jönnek most nekünk meghívások.
0: Azt a figyelj ide, nem hiszitek el, egy kollégám online kaszinón majdnem 950 millát nyert.
2: Persze.
1: Ja, igen.
2: Látta.
0: Le is persze. Szerelt, tűzoltó volt Érden.
1: Persze.
0: Keresétek a
1: 950 milliót online kaszinóba, igen?
0: Hát azt írja.
2: Rákerestem, gyerekek.
1: Mennyi az annyi?
2: 120 forintot tett föl az emberünk. 120 forintot. 120?
1: Igen? Nem tudom, nincs ilyen tét, nem is értem.
2: Nem is érted a tétet, és 1,2 milliárddal szállt ki online kaszinó, tehát nem csinál, nagyon veszélyes, ne menjetek bele, ugye nem csinálunk neki reklámot. 1,2 milliárdot csinált úgy, hogy az utolsó pörgetésben 10 milliós szorzót húzott be. 10 milliós szorzót.
1: Én nem érte? Tudom, hogy van-e ilyen. Tehát, hogy ez mi a 10 milliós szorzós? Tessék? Ez nem, de, én szerintem ez nincs.
2: Gyerekek, itt a... Ez a
3: 36-szoros, 120-szorozva 36, 4320 forint, csak ezeket kezded el pörgetni.
2: De igen.
1: És akkor és tovább okay,
3: pörgeted. És akkor mindig számra játszol, tehát akkor, feltételezzük. Okay,
2: de akkor 4600-at is szoroz meg.
1: Tehát a 4600-at megnyerte, az felrakta megint a 25-ösre, az megint 36-szoros lett neki, az felrakta a 12-esre.
3: 155 ezer, utána 155 ezeret szorozzuk, megint 36-tal, igen.
2: De itt nem így működ, tehát hogy nem ez a klasszikus, mindig... amit te mondasz, ez valami másik játék, én tök hülye vagyok, én a simát se értem, hogy ott mit kell megtenni, mi a piros, mi a fekete, nem akarok belemenni, itt van a hivatalos hír. Ezzel kapcsolatosan az utolsó szorzója, a világon mindenhol be lehet csatlakozni ebbe, és akkor a nyeremény alap is növekszik meg, mit egy tök bonyolult számomra jó. A dolog.
1: Aha, tehát hogy ez minden idők legnagyobb ever online, de, vagy online kaszinója, de magyar.
3: 120 forinta.
1: 120 forintból.
2: 120 forinta kezdett el játszani.
1: És nem fizette ki neki a szerencsét. Találtak egy okézagot, hogy nem fizetjük ki, mert...
0: Rendszerhiba.
1: Rendszerhiba történt, a rulettgépek megbolondultak. Azért nem tudjuk kifizetni. Igen. Hogy áll a pacák, aki itt most a 600 000 forinttal itt viaskodik?
0: Azt beszéltük, hogy ha van bármiféle előrelépés, akkor ő majd keres engem. Hát egyelőre még nem hívott.
1: Aha. Ugye beszéltünk valakivel, aki megtette a meccset, majd azt mondták, hogy téves volt a tét, hibáztak, de hogy nem adták vissza neki a pénzt, meg nem fizeti ki, amivel ő viszont megnyerte, mert megtette egy létező tétet, amit meg lehetett tenni. Beszéltünk vele, igen.
0: 600 000 forintot nyert
2: itt volna. Itt van, tessék, az én barátom nyerte az 1,2 milliárdot, teljesen valós, azóta kb. Csak nyaral.
0: De tényleg igaz.
1: 1,2 milliárdot.
2: Igen.
1: Van valaki, akinek a barátja azt megnyerte.
2: Itt van.
1: Soha nem nyert, beszéltünk még nyertessel.
2: Mert ővel se fogunk szerintem. De nyertes barátjával lehet, hogy tudunk beszélni.
1: Hát csak elmondja nekünk. Hát próbáljuk meg felhívni, csak nézzük meg.
0: Tehát, szerintem ez kamu.
1: De ő a 120, ő a 120.
2: Ő a 120 forintból az 1,2 milliárdot csinálta.
1: Azért az, ha ez igaz, és bekecselsz oda valahol 120 forinttal, és csinálsz egy emerdét, az nem rossz, nem?
2: Ja. Tehát, mondjuk, hogy... Az előtte való csúcsnyeremény az 77 millió volt.
1: Aha.
2: Tehát ahhoz képest itt van egy jó nagy ugrás. Itt gondolom én, hogy itt minden összeállt. Tehát sok pénz volt bent az alapban. Nagy szorzó jött ki a csávónak, és egyszer az életbe hát behúzott egy jót. 1,2 millió.
1: Mi a játék? Tehát azt tudjuk, hogy ez rulett, vagy félkarú, vagy blackjack. Tehát mind csinálta meg ezt a lóvét?
2: Szépen, ez egy Dream Drop nevezetű játék, de rulett alapú.
1: Rulett alapú, aha.
0: Mi az a dream?
2: Úgy nemzetközi jackpotok közé tartozik, úgy működnek, hogy az összes kontinensen több száz országban játszanak, majd az összegyűlő nyeremény bárhol, bármelyik játékosnál leesett.
1: Aha!
2: A legnépszerűbb
1: menő, akkor bejött neki ez a Dream játék. Drop, jött be neki. Aha. Azért az csilingel egy ideig, mire az lejön 100 forintosokból. Annyi, hogy 3 év.
2: Így, jász,
1: három év, és nézed, mire leesik az neked 100 forintosokból.
2: De ugye online a dolog, tehát hogy ez online játék volt.
1: Hát felvük a barátot, hát elmondja. Hát kíváncsiak vagyunk, egy barát csak mesélhet. Igaz, hogy azóta nem a barátja elköltözött, és nem tartják a kapcsolatot, és megszakadt a kapcsolat, de kíváncsi lennék.
0: Online pokerből is egészen jól meg lehet élni.
1: Aha. Én olyan sorsokat láttam, amikor én kaszinoztam jó régen, meg olyan embereket, hogy azért úgy elmegy a kedve tőle, és 100-ból egy, ha jól jön ki, és 100-ból 99 pedig mindig úgy jön az, hogy nem baj, majd holnap. Oh. Tehát, hogy mi sokat jártunk még a Szentendrei forintos kaszinóba, zenetévé alatt azért egy
0: forintos kaszinó.
1: Forintos asztalos, rendes, élő kaszinó volt ugye Szentendrén, aztán lebontották, meg elrohadt, meg elköltöztek onnan, de ott azért mi egy komolyabb készpénzösszegeket vertünk el. És nem tudtunk pozitívan kijönni.
0: Nagyon zorál, ilyen nagyon lecsúszott arcok voltak ott.
1: Nem is annyira, de hogy beszélgettél emberekkel, és mondta, hogy majd holnap, meg most neki egy hónapja sikerült, meg majd azóta ugyan elment, de majd most visszajött.
0: Tönkrement életet.
1: Tönkrement, igen. És akkor mi úgy hívtuk, hogy a második munkájunk, mert megyünk dolgozni. És akkor mentünk a kaszinóba. Mentünk a kaszinóba, játszottunk, aztán, hogy amikor már nagyon súlyos lett a mínusz, akkor egy idő után a bajtuk. Pár hónapig tartott. Figyelj, fú, rákattansz egyébként. Tehát, hogy nagyon-nagyon durván rákattansz. Nagyon jó érzés.
2: Hiszel benne végig, igen. Hogy te egyszer ki úgy fogsz kijönni, hogy
1: egyszer
2: vagyok.
1: Úgy jössz ki, és utána már csak futsz a pénzed után. Egy ideig hiszel, aztán már csak azért mész, hogy visszaszerezd. Aztán már csak a visszaszerezni akarod a visszaszerezni azt, amit majd visszaszerzel. De nem tudod visszaszerezni. Szóval, hogy nincs ez nagyon.
2: Nem akar elárulni részleteken. De mondta, én hogy ő
1: ismerem.
2: A barát?
1: Tahitót faluban valaki, ismerem.
2: Itt van, mondja az Anna, hogy ő tényleg a barát, csak kapott nem beszélhet a barát.
0: Nem, nem.
2: Akkor ezért nem beszél.
1: Igen, nem mond, igen. Nem kapott felhatalmazást. Nem kapott. Hagyjatok már
3: nem
1: a
3: kapott felhatalmazást, hogy beszéljen a pénzről.
1: Pista, aki egyébként nem tudom, Lőrincsel, akik az elmondja, hogy Imre Kecskemétről. Igen. Hogy nyerte meg? Hát soha nem derül ki, hogy ki.
3: Megváltozott az élete. Aki nyert, megváltozott az élete.
1: Hát egy milliárdtól megváltozott az élete.
3: Barátainak is vett minden, de hogy ő nem kapott felhatalmazást. Jó, hát lehet, hogy benne van a pakliba. Mindegy.
1: Házakat vett egy milliárdból? Azért az jó szar környék. Már nem úgy értem, hanem, hogy a házakat, tehát a házakat veszel milliárdból.
2: Hát Kecskemét is környéke, hát igen. 5 darab 200 milliós házat, az egy nagyon szép.
1: De költött a barátaira, úgyhogy rendes. Igen. Az
2: őket pacalozni valahol.
0: Aztán felszívódott.
1: Szala írja, én is ismerem, így néz hátra. És eljátszott. Azt a mindenségét neki. Igen, ja, szóval ismeri a barátod. Egy milliárd, attól függ, hogy mikor az egy milliárd? 10 éve, 15 éve, vagy most?
0: Ugye, az sem mindegy. Most is jó pénz.
1: 2025-ös.
2: 5-ös, tehát tavalyi.
0: Egy milliárd az bármikor jó pénz.
3: Egy milliárd 200 millió, azért 200 milliót ne felejtsük el. Egy milliárd 200
1: millió. Egy milliárd 200 millió. Az a fagyira való. Az az apró. Aha. Hát igen.
0: És figyeljetek, ha mi elmegyünk, és én feldobom az összes pénzt egy számra, és megnyerem, mondjuk,
2: hogy jó. Oké, mennyit nyersz? Nem dobsz föl.
1: Nem, te nem nyersz. Nem. Tehát földobod, igen, nem. De mondjuk igen, tessék.
0: Egyébként meggyőződésem, hogy aki az életben szerencsés, én.
1: Igen? Az láttam a Bariról készült hoteles képeket. Ha ezt hívott szerencsének,
2: elég
1: akkor...
2: Bátor.
1: Igen. Jó, hívhatjuk ezt szerencsének a tűzfalat.
0: Az a szerencsejátékban nem szerencsés, de hogyha mondjuk elmegyünk egy ilyen estére, és én feldobok egy számra egy pénzt, és mondjuk megnyerem a 20 milliót, akkor azt nekünk kifizetik?
3: Hát persze.
1: Ki? Szerintem ki. Pláne hát nekünk. Persze. Igen, tehát azért abból lenne ügy, ha nem fizetnék ki.
3: Ott álljunk!
1: Persze, de miért ne fizetnék?
2: Nagyon
1: ha megnyered,
2: kérlek, hogy ne adjátok Julinak a vouchert, jó?
0: Nálam van az
3: hamar lepörök, ha számra játszol.
2: Igen, meg van világosodva, az egészet így egy számra föl.
3: Mondjuk az bátor dolog, azért ott a nagy a szorzó. Ott a nagy a szorzó.
1: Ha 20 milliót nyersz, azt még tovább viszed, vagy azt elhoznád?
0: Elhoznám.
1: Elhoznád?
0: Persze.
1: Igen?
0: Hát nekem egyszer lenne ilyen szerencsém, soha az életbe többet.
1: 20 em.
0: Miért nyernél 20 emmet, akkor azt mondanád, hogy állj, de csináljuk?
1: Nem tudom, hogy mi rulettem, mondjuk, hogy fölraknám el 20 milliót. Nem, valószínűleg a 20 milliót ezt elhozott, nem? Hát persze. Ez már az egy olyan nyeremény, amit azt mondja, köszi gyerekek, beszálltam egy százassal, 20 milliót nyertem, meg vagyok, elhozom a 20 millió forintot.
0: Biztos, hogy nem.
1: De ne tarts ettől, nem lesz ilyen. De nem neked, nekünk
0: annyira,
1: se. Tehát, hogy...
0: Annyira nagyon fogtok csodálkozni.
1: Gyerekek, a kaszinó egy ugyanolyan biznisz, mint bármi más. Tehát az nem arra van, hogy te ott jól
0: jár. Jó jár.
1: Aki egy-két ember, aki jól jár, az beheteti a másik egy milliót, aki nem. Szóval, hogy Vegas erre épül. Nem? Meg a szerencsejátéket, akik... azért ez úgy van kitalálva, ez az, ráadásul nyilvánvalóan csalnak. Tehát...
3: Hát figyelj, nem, ez olyan
1: nyilvánvalóan csalázol.
3: Nem kell csalni. Ezek olyan szisztémák, nincsen rá szükség szerintem. Nincs rá szükség. Milyen agyak, akik ezeket kitalálják?
1: De el tudod képzelni, oké, hogy mondjuk nem is ide, mondjuk Vegasban nem tudnak belenyúlni a ruletbe. Hogy az nincs azon egy mágnes, hogy nincs valami, és persze ezek ilyen legendák, nem mondnak. És nem is arra gondolok, hogy a krupié akarja kipörgeti 6-szor a 34-est, vagy a 36-ost egymás után, mert nem gondolom. Vagy hogy a kártyajátékban, vagy a kockában ők nem tudnak belenyúlni szerinted. Minden csak a véletlenre van bízva. de véletlen meg olyan szinten mellettük van, ez hogy matematika. Sokkal kevesebb. Tehát a matematika szól mellettük.
4: Igen,
1: ugye,
4: igen.
1: Jól van kitalálva a rendszer.
4: Nagyon jól van kitalálva, meg hát figyelj, ott azért figyelik ám kamerán a dolgokat, ugye azért elég rendesen.
1: Na de ugye a kaszinó nem tud-e csalni. Tehát, hogy hát nem, a kaszinó... mi tudunk csalni, mert bementünk százszor kifosztani kaszinót, hogy csaljunk a világon már, ugye? Hát ebből filmek, igen. Irodalom, de hogy a kaszinó csal-e a másik oldalon?
4: Hát az ilyen lebújok, azok igen. Szerintem a nagy kaszinók, azok nem.
1: Azok nem? Hát nem. Gyere, ide cipó, így is, úgy is van nyeresége.
2: Hát persze, mert X a matek milliárd. Mellette áll, mi a francnak kockáztatna bármit.
4: Pontosan.
2: Hogy ott egy krupi lebukik, érted, és akkor ennek híre megy. Hát soha többet senki be nem teszi
4: a
2: lábát.
4: Így van, így van. Hát a renomé, szóval nem. Szerintem a nagyok nem. Az ilyen kis lebújok, amilyen hát, alvilági sztorikot, igen.
0: Amióta láttam az Oceans sorozatot. Én igen. Bármit kérdezek velük.
1: Ha kaszinóban nyerni lehetne, akkor Las Vegas úgy néz neki, mint kondoros.
2: De jó hasonlat.
1: Ez egyébként, ez tényleg így van.
4: Ez benne a vonzó, tudod, az emberek ugye hisznek benne, és mert valóban lehet nyerni, csak hát kicsi rá az esély.
1: Igen. Móron volt egy faszi, akit kitiltottak a kaszinóból, mert kiszámolta a rulettet, hogy milyen számot fog dobni. Hogy tudsz valamit kiszámolni, ami elvileg a véletlenszerűség alapján történik?
4: Pokert lehet számolni, ugye, meg blackjacknél lehet számolgatni, kivezetnek. Tehát komoly kaszinóban, ha látják azt az arcon, az nagyon profinak kell lenni, hogy fejbe úgy. Szóval mondjuk egy olyan ember, aki brutál matematikai képességgel rendelkezik, ugye erről
1: filmek,
4: az tud fejbe, hogy mi ment ki, igen. És csak ahhoz képest.
0: Tessék, itt van, én 80 ezeret csináltam 6 nap alatt, 80 ezer forintból csináltam 6 nap alatt 970 ezeret, és azt ki is utaltattam. Tehát valószínű, hogy ezt a 120 forintból csinált másfél milliárdot, azt is mondjuk hónapok alatt görgette össze, nem?
2: Nem.
1: Leült, az egy este. És leült, és megcsinálta, igen. A legnagyobb, amit láttam, kaszinóban dolgoztam, 150 ezerből 36 millió rulettem.
0: És mekkora volt a legnagyobb veszteség?
4: Az lehet.
2: Az annál több, igen.
1: Az annál valószínűleg több, igen. Igen. Egy barátom az egyik kaszinó jackpotját nyerte meg, eddig nem hittem benne, de tényleg létezik, kifizették.
4: Jackpot.
1: Aha. Hát ez az. Krupi voltam, sokat tudnék mesélni. Hát akkor mesélj.
2: Akkor rájtad.
1: Na mindjárt itt van Krisztián, megkérdezzük. Hello Krisztián, jó reggel, ciao.
5: Halló.
1: Hello Krisztián, ciao, jó reggelt. Itt vagyunk.
5: Sziasztok.
1: Hello. De meg krupiéként dolgoztál, ez rendes, élő kaszinó, nem gépi kaszinó? Tehát...
5: Nem, élő kaszinó volt, és volt egy kollégám, aki mesélte, hogy fiatal Sebestyén Balázsi szeretett játszani.
2: De elárult az előbb.
1: Nem mondok kamu történeteket, amik nem igazak. Így van, én Szentendrére jártam, ő ott volt?
5: Igen, Szentendrére, igen.
2: Jó, és az igaz, hogy a pókerasztalról árva húgyoztak le a haverja ívó?
5: Ilyet nem hallottam.
1: Igen. Nem emlékszem, hogy mindig nagyon szóró értem ki a kaszinóból, de másnap mindig visszamentem.
5: Az újabb nyereség. Azt mondta, egyszerű játékot játszottál, csak kolonokat, vagy piros-feketéztél.
1: Borzasztóan primitíven benyomtuk, persze, rulettesztünk leginkább, igen. Figyelj, és na, akkor oké, tehát mi van a kaszinó oldaláról? Tehát, hogy van-e bármilyen buherálás, macera, megbütkölés?
5: Élő játékban én nem gondolnám, de gépi rulettnél sokszor ott látszódik egyébként, hogy a levegő megszújja a golyót, ha éppen jó helyre esne.
1: Aha, tehát a gépi rulett érzékeli a téteket, tudja, hogy ugye nyilván a szoftver szerint, hogy mit hova raktam, és azonnal számol, hogy milyen jó szám, ami jó a kaszinónak, és megfújja a levegőt.
5: Igen.
1: Megfújja a levegőt.
5: Igen, még annól, amikor fiatalon jártunk, volt olyan, hogy például a barátom megrakta 1-36-ig az összes számot mondjuk 1000 forinttal, én meg megraktam 1000 forinttal a nullát, és nyilván a nulla jött be, és én nyertem, a barátom pedig vesztett.
1: Aha. Figyelj, és te egyébként krupiéként tudnál csalni? Tehát lenne rá lehetőséget, ha mondjuk a kaszinó engedi?
5: Én erről nagyon sokat néztem videókat egyébként, hogy ez létezik-e, hogy ki tud szériát pörgetni, krupié vagy számot. De én ebben nem hiszek egyébként, mert a rulettkeréken ugye vannak ilyen, ami ledobja a golyót, és az ugye mindegyik máshogy áll, és az a golyó erősségtől a rulettkereket is ugye mindig egyszer egyik irányba forgat, az egyszer a másik irányba, én abban nem hiszek, aha, hogy számot a széria.
1: És mágnes alulról, tehát hogyha nem is a krupié keze, de valamilyen technikai segítség?
5: Tehát azt nem gondolnám.
0: Sosem néztél az asztal alá.
1: Nem néztél az asztal alá, hogy valami nagy sugárzó.
5: Nem néztem az asztal alá, de egyébként ezt volt egy bizottság, aki ezt ellenőrizte időközönként az asztalokat.
1: Meg, jó, hát aki jött a bizottság, az nagyon
5: megjutott. Volt olyan, hogyha a krupé mondjuk rossz golyót adott, és kilőtte a golyót, akkor utána egy be kellett rakni egy gépbe a golyót, hogy esetleg nincs-e buherálva a golyó, vagy ilyesmi.
1: Ja, mert neked ott van lehetőséged golyót cserélni. Aha. Te magyar kaszinóban dolgoztál, vagy külföldön?
5: Magyar kaszinóban, de most voltam Nászuton, és Vegasban voltunk éppen.
1: Azt a mindenségét neki. Kérdezik, amikor megfújja a golyót, akkor nem feltűnő a kompresszor beregése?
0: Egy lombfúval.
1: Igen, egy lombfúval, hogy kerül az asztal alatt, és megfújja a golyót, az nem feltűnő?
5: Hát de és az a legdurvább egyébként, hogy a nagy függők mindig mondják, hogy csalás, de ugyanúgy visszajárnak.
1: Visszajárnak, mi? Sok életet láttál elúszni, meg sok pénzt a szemed előtt?
5: Sokat.
0: Mi volt a legnagyobb a,
5: és akik legnagyobb mi?
0: Legnagyobb nyeremény, még a legnagyobb veszteség.
5: A legnagyobb nyereménye, láttam, hogy 20 euróból mondjuk több ezer eurót tudtak csinálni, de a legnagyobb veszteség meg volt egy kínai úriember, aki egy hónap alatt 600 ezer eurót csinált, és utána azt mind visszabukta, és utána még sokat visszatett.
1: Ahogy az orsüzi levőben, sajnos elroblott a repülője, ezért még egy éjszakát Vegasban kell tölteni, ezért visszament, és megint játszani kezdett. Hát ez a repülő ez nem működött, nem tudott felszállni Feri egyről, azért aznap este megint a kaszinóban volt. Miért hagytad abba? Miért nem csinálod már?
5: Nem bírtam az éjszakázást.
1: Aha, és te Szentendrén is voltál, krupi egyébként?
5: Nem, csak volt egy szentendrei kollégám, aki hát elég kicsit megsfagyodott ember volt, és ő mindig mesélte, hogy még járt az a Sebessé Balázs is.
1: Igen.
2: Ez volt az egyetlen jó az életében.
1: Ez az egyetlen jó, hogy elvette a pénzemet, pörgetett egy izé, piros 14-es, aztán elmentünk haza.
5: Egyébként... A fiatal Sebessén Balázs, aki pár ezer forinttal fekete-fehérezett. Vagy
1: fekete-fehérezett. Óriási szisztémákkal mentünk. Óriási kitaláltuk, hogy fosztjuk ki a Szentendrei kaszinót, mindig ott adtunk.
2: A duplázást azt alkalmaztátok?
1: Persze, alapszisztémánkot. Megvártunk 10 pirosat, elkezdtünk rakni a feketére. Csak aztán 26 feketét. 26 piros jött egymás után, úgyhogy nyilván leszettek.
5: Kitalálva az asztal maximum, hogy aki ezt a progresszív játékot játsza, ez egy idő után ugye nem tudja megduplázni azt a tétet, amivel nyerni fog.
1: És hát csak a beszállót nyered meg, tehát igazából nem egy nagy biznisz. Krisztián, köszi, hogy elmondtad, vigyázz magadra, köszi, hogy csörögtél. Ciao.
5: Köszönöm szépen, sziasztok.
1: Hello.
6: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kukát?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi Jysk áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar sütőtök kilója csak 269 forint, az 500 g-os biocitrom csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Balázsék extra, hétvégi pillanatai után pedig már a Rádió 1 zenék ki a főszerep. Üdv mindenkinek! A mikrofonnál Kismerti, és hát nagyon változatos lesz ez a zenei óra is. Elhozom Olivia Rodrigo-t, itt lesz a Calvin Harris, Ellie Goulding bombapáros, Loi aktuális, nyárzáró dalát, a Golden Summer-t is elhozom, most pedig az óra Buli huligánját, Accentet, aki bemutatkozik saját maga.
1: Hi, this is Accent, and you're listening to Radio 1. Radio 1.
2: Keep on singing.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
2: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: vagyis Alex Kenji, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Loi például a német énekesnő, aki a művész nevét nem a menedzsmentjének köszönheti, hanem hát tulajdonképpen a gyerekkorának. Az igazi neve az, hogy Leoni, és úgy becézték gyerekként, hogy Leoni Lionheart, vagyis oroszlán szívű Leoni, és hát a Lion szó összekevert betűiből kijött a Loi. Hát gondolom, hogy töprenget, mi legyen a neve? A Britney már foglalt, ez az legyen Loi. David Puente ezzel közös dalát hozom most. Ez a Golden Summer a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy, nagyon kellemes hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Kismárti. A folytatás pedig egyszerre lesz nosztalgikus, miközben igazi mai, Bibi Rexát hozom. A New Religion előtt pedig a legfontosabb tudnivalók a Rádió 1 konténerről.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kulcs?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei

0: Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most a Jennifer Lopez, David Guetta, Bomba páros és a Save Me Tonight. A háttérben meghúzódó budapesti szál pedig a videoklipben felelhető. A hivatalos videoklipjében a fővárosunk is feltűnik. Alapvetően a 2010-es évek elektronikus zenei aranykorát idézi fel a hangzás, de abszolút mai köntösben. Így lett igazi mai sláger.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert például Taylor Swift, aki sehonnan nem hiányozhat. Most például teljesen váratlanul felbukkant az Emmy-díját adón, ugye szeptember 14-én Los Angelesben volt a gála, de úgy, hogy igazából nem volt ott, szóval ott is volt, nem is. Az történt ugyanis, hogy a 14-szeres Grammy-díjas Taylor Swift váratlanul feltűnt a 78. Emmy-díját adó ceremónián egy előre felvett jelenet formájában, amelyet a műsorvezetővel, az egyébként magyar származású hollywoodi sztárral, Mariska Hargitaival és a többi szereplővel az Eskütelenség című filmből vettek fel közösen, és hát itt egy ilyen vicces jelenete volt Taylor Swiftnek, aki mindeközben a párját nézte valós időben, Tom Cruise mellett ücsörögve, mert hogy a férje ugye a Kansas City Chiefs sztárja, és most volt a szezonnyitó mérkőzése Travis Kelce-nek, elfoglalta nő, csak ezt akartam ezzel sugalni, és őt hozom most a folytatásban.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, például a hétvégi bringázáshoz. Autómentes hétvége van, úgyhogy szerintem sokan biciklire pattannak ma is, nem csak a szombati napon. Nagyon sok lezárás van a fővárosban, a BKK mindenkit figyelmeztet erre. Például a Műegyetem rakpartot is lezárták, a Szabadsághidat és a Vámház körútot a Lónyai utcáig. Érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indulunk.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: lately.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Reggae Moment dala után pedig Kamrát barátunk érkezik, holnap pedig folytatódik a Rádió 1 konténer őrület, ugye a mai nap még a pihenésről szól, és sokan nem tudják még, hogy hogyan is zajlik a játék, nagyon egyszerű a részvétel. Nincs más dolog Rádió 1-esek, mint hétköznapokon egész nap fülelni a Rádió 1-et, és amikor megszólal a játék, 10-ként kell betelefonálni. És most is lesznek hétfőn helyszíni játékok Atissal, 10 órakor délelőtt Budapesten, 8. kerület Corvin Plaza főbejárat.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy most Alex Warren, aki kivette az őszi szünet szabját. Szeptember közepén véget ért ugyanis az első aréna turnéja. 2 év turnézás van a háta mögött, úgyhogy gondolom elég fáradt. Azt írta ki a social media felületeire, hogy az érzés, amit érez most, a keserédes. Talán ez a legjobb kifejezése. Reméli, hogy hamarosan újra megteheti mindezt, de addig is köszönetet mond a rajongóknak. Alex Warren és az aktuális kedvenc, a Fever Dream a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy a hétvégi pihenéshez is, és hát azt írtam erre az órára, hogy nagyon változatos lesz, és ez így is volt. Bibi Rexától kezdve Katy Perry, Nat, One Republic, német pop is volt Kamrádnak köszönhetően, most akkor német folk pop. Ők a Milky Chance, és a legnagyobb világslágerük a Stolen Dance, délben pedig indul a Daily Mix.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupát?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 21-től 23-áig 125 g Camembert sajt 20% kedvezménnyel csak 329, a frissen sütött kakaós mogyorókrémes töltött croissant 40% kedvezménnyel csak 145 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
0: A TV2-n Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Star van Star. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Liptai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar sütőtök kilója csak 269 forint, az 500 g-os biocitrom csomagja pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
4: Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 ezer forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. Még bő két héten át, október első hétvégéig közlekedik az Adria Intercity. A vonat Budapestről kedden és pénteken, Splitből pedig szerdán és vasárnap indul. Újra indult a gyártás az ország egyetlen csempegyárában, Tófejen. Az egykori Zalakerámia üzem új tulajdonosa, a szatmári cégcsoporthoz tartozó magyar tulajdonú Terra Danubia Kft. A tervek szerint a meglévők mellett új termékeket is fejlesztenek majd. Híreink végén az időjárásról. Fokozatosan csökken a felhőzet, és egyre több napsütésre számíthatunk. Lehet eső is, de azért marad a meleg idő délután. 22-28 fokos maximumokkal, holnap pedig hideg front érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Pihentető délután vasárnapra mindenkinek. Épp, hogy elkezdtük, így ebédidő van, még kedves paksi hallgatók, jó étvágyat! A mikrofon mögött pedig Molek Csongor. Jelentkezem ma is 2,5 órán keresztül olyan dalokkal, amelyek jól esnek nekünk bármikor, így hétvégén is. És akad a felsorolásban, különféle remix feldolgozás is jönnek a kedvencek szokás szerint korábbról, és friss kedvencekre is fókuszálunk, de eredetiben most Kamrát zenél a német énekes, aki szeret Magyarországon koncertezni, elmondása alapján. Tőle szól a Hack Yourself. This

95.7.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy paksi autósokhoz szólnék most, jó utat mindenkinek. A 6-oson, tudják, Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 107-es 108-as kilométernél útszűkületre kell számítani, és az M6-oson is a 115-ös és a 120-as kilométer között lassabb a haladás. Vezessenek szabályosan! Emery és Marshmallow közös számát meghallgatjuk, ez az a korábbi kedvenc, ami tulajdonképpen a barátzóna himnusza. A felvétel címe pedig Friends.

0: sima slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül.
1: Csak itt a

1057 Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy, ünnepelünk egyet így a takarítás világnapján. Szeptember 20-át írunk, kedves paksi hallgatók, Friderika névnapja van. Őket Isten éltesse nagyon sokáig, és azon hallgatóinkat is itt Pakson és persze a környéken, akik ünnepelnek ma egyéb okból, szülinap, házasság, évforduló és még sorolhatnánk, kocintottunk egyet virtuálisan. Kato zenél, ő egy dán DJ, és jó pár éve kijött már ez a felvétele, de most újra felkapták. DJ Dark remixében szól a Turn the Lights Up!

Ez itt a 107.5 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely egy kedves hallgatók, holnap szeptember 21-én reggel 8 és délután 3 óra között tervezett áramszünet lesz majd Pakson. A Virág utca 82 és 108 között páros oldalon, és a Virág utca 107 és 131 között a páratlan oldal területén, az áramszünet oka pedig hálózat karbantartás. Ott vannak a részletek a telepaks.net hírportálon. Purple Disco Machine felvétele pedig már szól a háttérben. A hörcös feldolgozását játszom most a német DJ-nek, imádjuk ezt a verziót is. A címe Wonderful Life.

0: 1075 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Tartalmas vasárnap délutánt mindenkinek, és jó pihenést ide Paksra vagy a környékre. A Daily Mix folytatódik, és tart egészen kettőig. Én játszom még a jó zenéket. A nevem Oleg Csongor, Alex Kenji-vel kezdünk. Ez a Bambolé című felvétele, egy jó kis latinos nyári sláger. Meghallgatjuk pillanatokon belül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatók, június végén 3 workshopon oszthatták meg tapasztalataikat, javaslataikat. A város jövőjével összefüggésben a helyi gazdasági szereplők, az intézmények képviselői, és igen, a lakosság, valamint kérdőíveket is közzétettek. Mindez a város új település terve elkészítésének része volt. A terv célja, hogy meghatározza a település hosszú távú fejlődésének irányait, kijelölje a fejlesztések lehetőségeit, és olyan szabályozási keretet hozzon létre, amely támogatja a város jövőképének megvalósítását. A tervezés során kiemelten fontosnak tartja az önkormányzat, a helyi gazdasági szereplők, intézmények, közösségek, lakosok véleményének megismerését, a minél szélesebb körű társadalmi egyeztetést. Az összegyűlt észrevételeket és javaslatokat összesítették már. Az eredményekről Elekné Csollány Éva, Paks főépítésze elmondta a Telepaks munkatársainak, hogy fontosnak tartották a résztvevők többek között gazdasági szempontból Paks több lábon állását, a megfelelő munkaerő biztosításának lehetőségét, a fiatalok lakhatását, az élhető kisváros kialakításának folytatását, a kerékpáros közlekedés további fejlesztését. A visszajelzések alapján a fejlesztési irányként az idősekről való gondoskodás, a munkaerő biztosítása és megtartása, a Dunapart fejlesztése is megjelent. A válaszadók fontosnak tartották továbbá a helyi értékek védelmét és azok még jobb hasznosítását. A teljes beszámoló fent van egyébként a telepaks.net hírportálon, viszont az új település terv elkészítésének következő lépése egy lakossági fórum, ami szeptember 22-én lesz délután 5 órakor a Városházán.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerme.

0: Ez itt a 107.5 Rádió, egy csak igazi mai slágermegy, Paks és a térség Janikovszki 100 címmel szervezett zenés felolvasó estet a Csengely Dénes Kulturális Központ könyvtára szeptember 15-én. Az irodalmi esten az idén 100 éve született Janikovszki Éva legnépszerűbb szövegeiből olvastak fel, a történetek között pedig az 50-es, 60-as, 70-es évek slágereit adták elő a közreműködők. Ik ők Darvas Kristóf, György Zoltán Dávid és Martinkovics Máté. A beszámolót részletesebben a Telepakson megtalálják, és van fent videós tartalom is egyébként. Most Loi énekel nekünk, a hölgy, aki beindította karrierjét egész jól, mindössze 14 évesen. 2017-ben jelentkezett a német Voice Kids tehetségkutató versenyre, és olyan jól szerepelt, hogy eljutott a döntőig. Hát azóta több sikerszámot adott már ki, a Get Lucky című dalával igen jól bemutatkozott itt a Rádió 1-en. A friss kedvenc tőle pedig ez a nyári, lazulós felvétel, a Golden Summer.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai

Simo slágerek, Simo slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül. Csak itt a Rádió 1-en.

107.5 Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Kedves paksi közlekedők, jó utat mindenkinek! Az 52-esen útépítési munkák miatt lassabb a haladás még mindig. Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton a 34-es és az 51-es kilométer között jó pár héten keresztül félpályás lezárás miatt kell készülni lassabb haladásra. Taylor Swift adja most a zenei aláfestést a kocsikázáshoz, a 12. albumáról a vezető számot meghallgatjuk irodalmi utalásokkal fűszerezve. Ez a Fate of Aphelia.

Köszöntöm Önöket, 2026. szeptember 20-a van, az Oxigén Média heti hír összefoglalóját hallják a Tolnai régióból. A mikrofonnál Szél Móni. Megtartotta első őszi ülését a képviselőtestület szeptember 10-én Pakson. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót követően elsőként személyi döntés hozott a grémium. A Gazdasági, Vagyongazdálkodási és Városépítő Bizottság nem képviselő tagjai közül Hernádi Norbert korábban lemondott tisztségéről helyére Appelszofer Reginát választották, aki az ülésen letette az esküt Heringes Anita polgármester előtt. Hatályon kívül helyezték a mezőri szolgálatról szóló rendeletet és újat alkottak. Ennek értelmében a továbbiakban mezőr szolgálat lesz az elnevezés, írja Telepaks. Állományvédelmi ismeretterjesztő napot tartott a Múzeumi Állományvédelmi Bizottság, a Vosinszky-Mor Múzeum, valamint a megyében élő többi múzeum dolgozói részére Szekszárdon. A nap kiemelt témája a raktárakban lévő tárgyi gyűjtemények és kiállítások szakszerű kezelése, megóvása volt. Ez főként a szakdolgozókat érintette, de szó esett a takarítás, a szellőztetés és a tisztítószerek káros hatásairól is. Kiemelt fontosságú a régi hagyományos eljárások alkalmazása, az egészségre veszélyes vegyszerek mellőzése, valamint az új természetes alapanyagú illóolajos védelem bevezetése, hiszen minden kiállítás, gyűjtemény, raktár érintett a preventív megelőzésben. Bács-Kiskunvár megyében az elmúlt héten a megengedett sebesség határokat regisztráltan 1144-en lépték túl. A szabálytalankodóknak legalább 50 ezer forint közigazgatási bírságot kell fizetniük, a kiszabható bírság összege pedig maximum 468 ezer forint lehet. Az a sofőr, aki 50 km per óra helyett 138 km per órával közlekedett, a maximális 468 ezer forintos bírságra számíthat. Paksváros önkormányzata felhívja a szülők és gondviselők figyelmét, hogy az előző tanítási év lezárását követően több gyermek esetében is rendezetlen gyermekétkeztetési térítési díj hátralék maradt fenn. Felhívják a figyelmet arra, hogy a meg nem fizetett gyermekétkeztetési térítési díj követelésnek minősül, amelynek behajtására a követelés összegétől, illetve az adott ügy körülményeitől függően fizetési meghagyásos eljárás, illetve bírósági eljárás is kezdeményezhető.

0: ezért az érintett szülőket és gondviselőket, hogy a gyermekétkeztetési díjfizetéssel kapcsolatos kötelezettségüknek határidőben tegyenek eleget, az esetleges tartozásukat haladéktalanul rendezzék, és ezzel előzzék meg a hátralék behajtására irányuló további eljárást. A hátralék összegéről való tájékoztatása, a befizetendő gyermekétkeztetési térítési díj, illetve az esetlegesen fennálló hátralék összegéről az alábbi elérhetőséggel lehet tájékozódni: Acsádi Kinga pénzügyi ügyintéző, Paks közös önkormányzat hivatal, ügyfélfogadási időben személyesen, vagy a 75-ös körzet 500-596-os telefonszámon számol be a Telepaks. 30 éves lett a szakképzés, ebből az alkalomból ünnepi hetet tartottak a Dunaföldvári Magyar László szakképzőiskolában. A tanévet több játékos programmal kezdték, amelyek során az újonnan érkező diákok is könnyed, szórakoztató formában ismerkedhettek meg az iskolával és egymással is. A hét utolsó napján, pénteken a szakképzés 30. évfordulóját ünnepelték. Az ünnepi ebédet az iskola diákjai készítették el, gulyáslevest, pogácsát és két tortát is felszolgáltak. Az ünnepi nap menüjéről Németné Márton Renátát, az iskola igazgatónőjét kérdezi a Partoldalak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai

105.7 Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert holnap már hétfő, kedves paksi hallgatók, itt a Középsország részben is alakítja időjárásunkat majd egy gyorsan átrepülő hidegfront, ami csapadékot ugyan nem hoz a jóslatok szerint, csak erős szélmozgást, az északi az szél lesz erősebb mozgásban, és délután a csúcs olyan 22-25 fok körül valószínű. Reméljük a legjobbakat. Énekel most Lady Gaga, ez a sláger kapta 2025-ben a Rádió 1 Top 500-as slágerlista keretein belül a hallgatóktól a legtöbb szavazatot. A címe Abracadabra. Hey!

105.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Regál Lili hölgy DJ következik, Rádió 1-es DJ-ről van szó, és többszörös év DJ-e díjas. Meghallgatjuk a Hiamé című újdonságát, ami érzelmes, de tempós. Ez a búcsú sláger így a vasárnapi déli mix műsor vége felé. Lassan lépek, kedves paksi hallgatók. Köszönöm szépen a közreműködést mindenkinek, és persze a mai figyelmet az előző két órára. Tartsanak velünk a folytatásban is, holnap pedig jelentkezem, hétfőn déltől találkozunk. Molek Csongor vagyok, szép délutánt!

0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Úgy döntöttem, hogy ha ma itthon maradok, azt csinálom, amit akarok a mai napon.
4: Jaj, de jó,
3: ez milyen jó.
4: És nem szól a főnököd?
3: Ez egy nagyon nagy lépés ám így az embernek saját maga felé, hogy úgy minden mindegy. Elengedi és azt mondja, hogy rendben van. Ha kirúgnak, ha nem, ha lesz belőle, én ma itthon maradok. És lesz egy nap, amikor azt csinálok, amit akarok. De na, de miért tűnik ez el? Azért, mert annyi helyen kell megfelelnünk, mert felnövünk, mert kötelességeink vannak, mert
5: hozzászokunk a préshez. Mindenhol van egy pici szelep.
3: De itt van például Tibi azt írja, fiam, később vittem a gyereket az óviba, késni fogok, leszarom. Na, látod, ezek azok a pillanatok, amikor már ugye megfelelésből rohansz az óviba.
5: Egy kicsit megrázta az elektromos nyakörbe, Balázs, bocsánat.
3: Igen. A szabadság nem az, hogy azt teszel, amit akarsz, hanem nem kell megcsinálni azt, amit nem akarsz. Hát ez is igaz. Ez is igaz valójában.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. A Rádió 1. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem.

0: Napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus

0: kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Kellemes hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Kismárti, és éjszaka őrült nagy széllel beköszönt a hidegfront, most még használjuk ki ezt a csodás időt. Szerdán pedig ki lehet már írni a Facebookra, meg az Instagramra, hogy hello ősz, sokan ki szokták kérni, tudom, mert hogy megérkezik a csillagászati ősz, szeptember 23-án hajnali 2 óra 5 perckor kerül sor erre Magyarországon. Az igazi mai slágereket pedig most Switch Disco-val, Sam Feltel és Rehab-bel folytatom. Ezt nagyon szeretjük.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

egy, csak igazi mai sláger megy a vasárnapi sziasztához is. Hozom már is a Shouse-t, a Melbourne-i duót, a régóta együttműködő csapatot, akik egy saját hangzást építettek fel dobgépekből, szintetizátorokból, és hát ugye a jól ismert kórus, ez nem hiányozhat a dalaikból. A pandémia alatt nagyon nagyot mentek, és azóta is töretlen a siker. Olyan dalokat köszönhetünk nekik, mint a Walk With Me, a Love Tonight, vagy ez, amit most bekészítettem. Won't Forget You a Shouse-tól, itt a Rádió

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: What's up? It's Dua Lipa.
1: Ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délután mindenkinek. A mikrofonnál Kismárti. Egy kis összegzés, hogy a hét utolsó napján a legutáltabb közszereplő a héten Sydney Sweeney lett az USA-ból. Kijelenthetjük, hogy divat lett Sydney Sweeney-t. Ugye ő egy 29 éves, feltűnően csinos, szőkehajú színésznő, az Eufóriában és a Fehér Lótusz sorozatban is lehetett látni. És néhány napja egy ilyen amerikai sportfogadó oldalt reklámozott. Mondhatnám, hogy ruhában is, meg nem is, mint a magyar népmeségben, de inkább ruhában sem. Sportszerekkel takarta el azt, amit el kellett takarni, labdákkal, ütőkkel, stb. És hát erre óriás felbuzdulás lett a TikTokon és az Instagramon. Számos olimpikon profi sportoló indított ellenkampányt. Egy trendet, nagyon virális lett, amiben a következő szöveget csatolták a videó montázs mellé. Nem tudom, mit csinált Sydney Sweeney, de így néz ki egy nő a sportban. Hát ez van. Az embereket kevés dolog egyesíti jobban manapság, mint hogyha közösen lehet utálni valakit, tetszik vagy sem. Hát ami még nagyon nagy teljesítmény, az a színpadon állni és énekelni és lenyomni egy koncertet, állítólag az élsporttal legyen értékű. A Taylor Swift tudna erről mit mesélni szerintem. Őt hozom a folytatásban.

megy, csak igazi mai sláger megy. Moves Like Jagger, a pop klasszikus bekészítettem. Adam Levine, a Maroon 5 frontembere és Christina Aguilera dobták össze a dalt, és maga Mick Jagger is megegyezte, hogy tetszik neki, bár nem kapott egy fillér jobb díjat sem belőle. Én Kismárti voltam.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: A TV2-n Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Star van Star. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Papszabi foglalnak majd helyet. Vasárnap esténként Star van Star a TV2-n.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar sütőtök kilója csak 269 forint, az 500 g-os biocitrom csomagja pedig csak 699 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Helyobi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
1: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió egy top 50, a 47.
1: Egy friss belépő Lost Frequencies-től a Rádió 1-es újdonsága Live It All. Ő volt az első belga, aki az Egyesült Királyságban a csúcsra ért, úgyhogy ez a cím elvehetetlen Lost Frequencies-től. Ráadásul tegyük hozzá, hogy rögtön a legelső dalával, amit kiadott. Hát jó kérdés, hogy mi motiválhatja ezek után az embert. Hát az, hogy ezt a szintet fenn kell tartani, és ez a dal is bizonyíték, hogy sikerült. Live It All! Lost Frequencies a 47.

0: dala Syria remixében a 45. helyet szerezte meg. 44. Katy Perry-től a Lifetimes.
1: Rádió egy top 50. A 43.
0: És akkor most a friss pop dalok közül érkezik az, amiért érdemes most hangosítani a rádión. Alex Warren és a Fever Dream. Egy interjúból tudható, hogy Alex Warren gyakran inspirálódik Shawn Mendes, Justin Bieber vagy éppen Ed Sheeran munkásságából. Nem kopizza őket, csak próbálja eltanulni a jó fogásokat. Ez kérem szépen egy olyan zene lett, hogy az emlegetett sztárok kielemezhetnék. Hölgyeim és uraim, Alex Warren következik, Fever Dream, a rádió.

igazi visszaszámlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen. A Rádió 1-en. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 40.

Ez a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi ma is láger megy. Alex Warren és a Fever Dream a 43. helyen szólt. Ugyan a menjen tovább a visszaszámolás. 42. lett Teddy Swims és a The Door.

Ezután érkezett Cyrielltől a Stumbling-én a 40. Lady Gaga Bruno Mars dala, a Die With A Smile a 39. helyen. A folytatásban pedig egy ilyen klubcucc. A kanadai DJ lány Blond is mondta a saját daláról a premierjekor. Megkérdezték, hogy milyen kategóriába sorolná. Ez egy ilyen klubcucc, ahogy mondta. Újra gondolta az Empire of the Sun dalát, Walking on a Dream. Igazából több más DJ-t is felkértek erre a feladatra, végül Blond is verziója lett a befutó. Nagyon szeretjük, a Rádió 1 Top 50-ben már a 38.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

itt a Rádió Edge, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. 38-ból lett 35-dik a Dracula, amivel egy K-pop rekord dőlt meg az elmúlt hetekben, mert hogy ezt a dalt Tame Impala a K-pop sztárral Jennie

Rádió 1, Top 50, csak igazi mai sláger megy. Jön most egy újdonság Blondistól, Lovers on the Dance Floor. Nem ez az első dala a kanadai DJ lánynak a listán, ugye? Blondis egyébként nem csak DJ és producer, Web3 vállalkozó is, aki a digitális technológiát és a közösségépítést is beleépíti a projektjeibe. És hát joggal kérdezheti egy hozzá nem értő, hogy oké, de mit csinál egy Web3 vállalkozó? Na hát megkértem az AI applikációmat, hogy magyarázza el nekem, és még mindig nem értem. Úgyhogy hagyjuk is. Lovers on the Dance Floor, Blondis újdonsága, 30

0: ez a Rádió 1, ez a Top 50, ahol a Dead Dance után Alex Warren popballadája áll a 28. helyen. Ez az Ordinary. Rádió egy csak igazi mai sláger megy azonnal a következő zenei órában is, és senki ne felejtse el, a Rádió egy konténerjáték hétfőn folytatódik majd, Start Balázséknál. Találkozhatunk személyesen is a Rádió egy konténernél, Budapesten a 8. kerületben a Corvin Plaza főbejárata előtt, ahol a játékainkban a helyszínen is lehet majd kulcsot szerezni a Rádió egy konténerhez. A benne lévő ajándékokról, nyereményekről részletek most az információk között, aztán az újabb zenei óra elején a Top 50 27. helyezettje érkezik, Ed Sheeran és az Azizam.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Úgy döntöttem, hogy ha ma itthon maradok, azt csinálom, amit akarok a mai napon. Jaj, de jó, ez milyen jó.
4: És nem szól a főnököd?
3: Ez egy nagyon nagy lépés ám így az embernek saját maga felé, hogy úgy minden mindegy, elengedi, és azt mondja, hogy rendben van, ha kirúgnak, ha nem, ha lesz belőle, én ma itthon maradok, és lesz egy nap, amikor azt csinálok, amit akarok. De na úgy, de miért tűnik ez el? Azért, mert annyi helyen kell megfelelnünk, mert felnövünk, mert kötelességeink vannak, mert
5: egyszer... Hozzászokunk a préshez. Mindenhol van egy pici szelep.
3: De itt van például Tibi azt írja, fiam, később vittem a gyereket az óviba, késni fogok, leszarom. Na, látod, ezek azok a pillanatok, amikor már ugye megfelelésből rohansz az óviba.
5: Egy kicsit megrázta az elektromos nyakörbe, Balázs, bocsánat.
3: Igen. A szabadság nem az, hogy azt teszel, amit akarsz, hanem nem kell megcsinálni azt, amit nem akarsz. Hát ez is igaz. Ez is igaz valójában.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. A Rádió 1. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem.

0: Napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

működjön. A legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Rádió 1
0: Top 50. A 27.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez a Top 50, én Györke Attila vagyok, és a visszaszámlálást egy újdonsággal folytatom. Better Times, Robin Schulz-tól pár hónapja jelent meg. Ez a dal egy újabb nyári house slágernek tűnhet, de valójában egy üzenet, hogy lehetnek rosszabb időszakok, de utána jobb idők jönnek. Magyarul, ha most nem is minden tökéletes, azért még nincs vége a meccsnek. Úgyhogy drága Rádió 1-esek, aki éppen lelkileg hullámvölgyben van, mindenképpen hangosítson a rádión. 5 helyet javítva Robin Schulz a 25. ezzel a dallal. Better Times.

0: I'll Never Walk Alone. Huszonharmadik, Joel Corey, Be Alright. Amit az imént hallott Lady Gaga dal követ, Abrakadabra a 22. 21. Kato-tól a Turn the Lights Off.
1: Rádió egy top 50, a 20.
0: Az újdonság. Ed Sheerantől és Martin Garrixtől, Repeat It. Meséltem már, ezen a dalon 12 éve dolgozott már a két sztár, és egy majdnem végleges verziója 2015-ben meg is szólalt egy fesztiválon, hála a DJ-nek, Martin Garrixnek, aztán semmi. Csend. A két sztár hallgatott, a rajongók pedig folyamatosan levelekkel bombázták őket, de olyan szinten, hogy Martin Garrixnek 2017-ben egy riporter is felrólta a ki nem adott dalt, na hát akkor azt mondta, hogy elképzelhető, hogy soha nem fog megjelenni. Ezen a rajongók annyira kiakadtak, hogy internetes petíciót indítottak a kiadásért. Na hát 2026-ban eljött az idő, és itt van Martin Garrixtől, Ed Sheerantől a közös dal, az új, a Repeat It, ami már a 20.

a Rádió 1, ez a Top 50. Csak igazi mai sláger megy. Nemrég meghallgattuk Martin Garrix-től Ed Sheeran-től az újdonságot, Repeat It, a 20. helyen szólt. 19. Jennifer Lopez-től és David Guetta-tól a Save Me Tonight. A Swish Disco, Sam Fett.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is láger megy.
0: Rádió 1
1: Top 50. A 11.

Ez a Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. A Top 50-ben nemrég a 15. helyen Regán Lili újdonsága szólt a Heal Me, amit a 14. Ray Dalton követ, és a Blood Running.

0: A friss favoritok közül itt egy, amit nagyon szeretünk. A Golden Summer. Loi érkezik, a német énekesnő, és az a német DJ producer David Puentes, akinek a zenéiben egyszerre működik a fesztiválos energia és a rádiós dallamosság. Na, ez a dal egy tökéletes példa rá. Golden Summer, a Rádió egy Top 50-ben már a 10.
1: Hey Hungary, it's Loi.
2: And David Puentes.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer.

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50. Csak igazi mai sláger megy, és itt is nagy a zenei változatosság, mert az ötödik helyen egy sporthimnusz, Shakira, Burn a Boy, Die Die. A dal egyik szerzője Ed Sheeran, aki azt mondta, az volt a terv, hogy ne csak a VB-n szóljon ez a zene, hanem az idei év egyik kiemelkedő dala legyen. Összejött elmúlt szeptember közepe, és a globális listán még mindig a második helyen áll.

Loi készítette David Puent ezzel ezt a dalt, Golden Summer. 9. Taylor Swift-tel a The Fate of Ophelia. Nyolcadik BB Rexha és a New Religion. Még egy Loi dal a listán, a Get Lucky, a 7. Óriási nyár feeling a Top 50 további részében. 6. lett Sam Feltől a Heart Like Mine. Az év sport

0: Ez a Rádió 1, 16 óra 52 perc, két fontos közlekedési info. Baba szólt, hogy torlódás van a Hegyeshalmi határát kelő magyar oldalán, másfél kilométeres a sor, úgyhogy aki éppen Ausztriába tart az uzsonnát, vacsorát, vegye meg mindenféleképpen előtte egy úton. Cucu pedig SMS-ezett az M4-esről, Török-Szent Miklós felé haladva, Pilisnél, a csomópontnál motoros baleset volt, itt ezért lassú.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen. Percek kérdése már csak, és Kuki érkezik a Kuki Weekenddel és az After Party Show-val. Szép délután!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar sütőtök kilója csak 269 forint, az 500 g-os biocitrom csomagja pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
5: Általános iskolába álltam a szünetben, vagy amikor véget ért a suli, mentünk haza, és sose felejtem el, hogy ilyen rövidújú pólóba ezek a konyhás nénik ipari méretű szatyrokkal mentek. De ugye, és akkor te nem tudtad, hogy ők mit visznek, csak mindig azt gondoltad, ezek vagy költöznek, vagy ma van az utolsó munkanapjuk, mert ugye gyerekként te nem tudtad. Meg van 60-as biceps tornacipő, 4 szatyorra ment a néni. Mamon, az ilyen Isten, ezek minden. Mit visznek? De ugye nem állt össze az agyadba, és tudom, mindig vonultak, mint a hangyák. Meg van 60-as biceps.
6: Csíkos szatyorban,
5: 48-as karral, érted, megemelve a 30 kilót, vitték a lucskos káposztát, érted? Igen, nem egy új dolog.
7: De amúgy ez nem egy ilyen minőségügyi dolog, mert hogy...
5: Az 50-es bicepshez kell a fehérje, vagy hogy ha maradékot viszik el nekem, az a nincs bajom. Hát vigye el a maradékot. Hát kit érdekel, elviszi, megeszi.
7: És ki mondja meg? Jó, definiáld a maradékot.
5: Na, hát ami tényleg, nem a Pistike tányérján marad, hanem amit nem osztottunk ki. Tehát ott
7: ez ugyanaz, hát ők is azt csinálták.
5: A kettő között van különbség, mert kiosztok egy csomót, mindenki jól lakott, eltakarodtak a kis taknyos képűek, kim vannak az udvaron, és ami marad, azt elviszem. De ezek ugye nem adták oda.
7: Nem is egyfajta maradék. De amúgy alapból annak gyanúsnak kellett volna lennie, hogy reszelt sajtot rendeltek a sajtos zsömléhez. Mert ahhoz mindenki tudja, hogy lapka sajtot kell rendelni.
5: Igen, mondjuk a 6 kiló sajtból 5-öt megtartottak, azért az picit erős. A Polgi egy hős. Polgit bekommandózott. A Polgit szeretjük. Ez kiszagolta, oda ment, nem szólt a rendőröknek, leszámolt egyedül a konyhás nénikkel.
6: És vajon volt álcázás az elején?
5: Ült egy lesötétített
6: Dacia-ban? Igen.
7: Leragasztott az egyik szemét, és beült a kölykök közé. Tényleg
5: evett a kölykök. Csokolom, még a lucskos káposztával kaphatnék? Már magad, polgármester úr? Nem én vagyok, takarodjam.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. A Rádió 1. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem.

0: Júzsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

És kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, sikerült mondani. Bekapcsoltunk is a webcam, tudtok látni engem dolgozni élőben a www.radio1.hu vagy a Radio 1 YouTube live csatornán, jó? És 15 percig nem beszélek, úgyse tudok. Tudod, amit gondoltok rá? Ed Sheeran, Azizám, gyerünk, hangjön maximálisan! Folytatódik a buli itt a Radio 1-en.

toš zene, pa ljudke monani. Za tipiku žene mi juli šik delutan, ötora tizenio spetsko. Koma ja mondom? Tešek figyelni, ágyatok egy kis hangerőt. Az én csüles tönkre, mert csak az egyik oldal szól. Baleset élőben itt a stúdióban. Szörnyű a technika.

Ez itt a Rádió 88, ez Ivai Schlager megy, lájtozunk együtt ezen a gyönyörű vasárnap délután itt Magyarországon. Jaj, de jó, ugye? Az egyik SMS is itt szól. Szia Kuki, remélem jól tölik a hétvégét. A jól tölik, itt vagyok veletek. Ma vagyunk, elmegy a hangom, ma vagyunk egy évesek a feleségemmel Annával, és szeretnék kenni egy zenét tőled ezen a csodás első forduló napukon. Köszönöm, Erik voltam, megjegyzés, nagyon szeretem. Akkor sok-sok boldogságot kívánok nektek, lenok fiúk, jó? Ó, és mikor lesz egy kisbaba, akkor írjatok, jó? Oké? Szurkolok nektek. A házasság, ez egy fontos dolog, bizony. Fontos dolog is mutatja az újdonság. Ráadásul ez az enyém. Ott van mellettem Kanner, ketten együtt sieltünk ezt a jó kis muzsika nektek. Remélem, hogy tetszeni fog, és ha igen, nyugodtan egy kereszt a dalt a kívánság műsorban. Érkezik akkor Cookie és Kanner a szám címe. Fire, itt a rádió egyen!

információ lenne. Nyugodtan lehet írni nekem a 0623 111 113. Nagy picike most lajtozunk, sőt, mondanám, lazulunk egyet. Komolyan, Bogikám, mondod, légy szíves?

mond, óriási buli volt. Ne legyünk féltékenyek, jó? Olvassam egy pár komment? Na, azért világsztárról van szó, jó? Tegyünk velem az asztalt, és utána beszélünk. Hoppá! Most megmondtam! Paf! Érkezik Üzsel, Playboy! Playboy, rólam szól! Hát az

0: Tesó küldik, köszi Kuki, igaz a nincs még, csak Kuki, úgy kell írni a nevem, hogy COOKY, és nem Kaukai, de mindegy. Ugyanaz, szia Kuki, Kaukai, Petinek üzenem, hogy nagyon szeretem, és köszönöm neki ezt a szép napot. Gabi voltam, nem sokára újra mixelek nektek az igazi ma is legjeleket, és érkezik, wow, egy csaj, aki itt volt 3005 itt a stúdióban, és mixel nektek élőben. Kanadai, picike magyar, úgy hívják a Blondish, és a szám címe Never Walk Alone.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupla?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Magyarország legnépszerűbb esti

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen

0: igazi mai slágermegy. Igazi mai slágermegy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
0: És most! Rádió

sem ezzel, sem is az előbb. Szia, Kuki, igen, Pityinek üzemel, nagyon szeretem, és köszönöm ki azt a szép napot, Gabi voltam. Gabi, szerencsés vagy. Nekem is szép napom van, köszönöm, Rádió 1. Itt vagyok veletek, tök jó minden. 19 óraig mixelek, 19-20 óraig élő kíváncsi műsor, és úgy mondtam, érkezik az a kanadai magyar csajszí, Blondish, Never Walk Alone, hagyja hopp!

présente à San Simé. Regarde, c'est Mondia. Stumble. Série.

0: igazi imáslágereket. És kivel találkozunk? Egy duett? Igen, Jennifer Lopez és Cookie. Jó van, Jennifer Lopez, vagy jobban mondva Jennifer Lopez és David Guetta, Save Me Tonight. Ments meg engem este. Save me tonight.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Általános iskolába álltam a szünetben, vagy amikor véget ért a suli, mentünk haza, és sose felejtem el, hogy ilyen rövidújú pólóba ezek a konyhás nénik ipari méretű szatyrokkal mentek. De ugye, és akkor te nem tudtad, hogy ők mit visznek, csak mindig azt gondoltad, hogy ezek vagy költöznek, vagy ma van az utolsó munkanapjuk, mert ugye gyerekként te nem tudtad. Meg van 60-as biceps tornacipő, 4 szatyorra ment a néni. Már van az ilyen Isten, ezek minden. Mit visznek? De ugye nem állt össze az agyadba, és tudom, mindig vonultak, mint a hangyák. Meg van 60-as biceps.
4: Csíkos
3: szatyorban, 48-as karral, érted, megemelve a 30 kilót, vitték a lucskos káposztát, érted? Igen, nem egy új dolog.
5: De amúgy ez nem egy ilyen minőségügyi dolog, mert hogy...
3: Az 50-es bicepshez kell a fehérje, vagy hogy ez? Ha maradékot viszik el nekem, az a nincs bajom. Hát vigye el a maradékot. Hát kit érnek, elviszi, megeszi.
5: És ki mondja meg? Jó, definiáld a maradékot.
3: Na, hát ami tényleg, nem a Pistike tányérján marad, hanem amit nem osztottunk ki. Tehát ott
5: ez ugyanaz, hát ők is azt csinálták.
3: A kettő között van különbség, mert kiosztok egy csomót, mindenki jól lakott, eltakarodtak a kis taknyos képűek, kim vannak az udvaron, és ami marad, azt elviszem. De ezek ugye nem adták oda.
5: Nem is egyfajta maradék. De amúgy alapból annak gyanúsnak kell volna lennie, hogy reszelt sajtot rendeltek a sajtos zsömléhez. Mert ahhoz mindenki tudja, hogy lapka sajtot kell rendelni.
3: Igen, mondjuk a 6 kg sajtból 5-öt megtartottak, azért az picit erős. A Polgi egy hős. Polgit bekommandózott. A Polgit szeretjük. Ez kiszagolta, oda ment, nem szólt a rendőröknek, leszámolt egyedül a konyhás nénikkel.
4: És vajon volt álcázás az elején?
3: Ült egy lesötétített dácsiában?
4: Igen.
5: Beragasztott az egyik szemét, és beült a kölykök közé.
3: Csokolom, még a lucskos káposztával kaphatni? Már magad, polgármester úr? Nem én vagyok, takarodjam!
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen

új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a rádiót?

0: megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Na, min például Jennifer Lopez vagy, hogy kell mondani? Ja, Jennifer. Spanyol nem kell a jép. Jennifer, ja, le, Jennifer. Henny. Jennifer Lopez. És David Guetta. Save me tonight. Itt a rádió, hogy mixelek nektek az igazi mai slágereket 19 óraig. Bulizunk!

0: 18 óra múlt 40 perccel, igen, ah igen. Az egy gyorsan megy az idő, ez azt jelenti, hogy hát 20 perc múlva vége a mixnek. De van egy jó hírem, mert 19 óratől 20 óraig élő kívánság műsor. Na de nézzük egy kis közlekedési info, vigyázzatok. Hemeten sem egyes befelé Budapesten, picikén nagy a forgalom. És természetesen, hát igen, van az a kis útépítés, ugye ez a M1-es M1-es. Szóval türelem, rozsaterem, jó?
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

télen dépis vagyok. Akkor 4 órakor sötét van, köd van, esik az eső. Imádom a nyár, és az a zene erről szól. Jön akkor a Level 54, és a szám címe Talk to You. Azt csinálom, beszélek hozzátok, oké? Oké, a lehap kukikám. Most 19 óraig nem beszélek. Csak mixelek. Jó lesz? Jó lesz!

0: Ita Radio 1-je ultra kig az ima Schlager megy. De jó volt ez, Jason Derulo, Chico Ita Radio 1-en. Na, hamarosan élő kívánság műsor, egy telefonálni a 0623-111-111-re, és nem sokára újra zenélünk érkezik az isteni Bibi Rexha Faithless együtt, a szám címe New Religion.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: A TV2-n Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Star van Star. Hat nő és hat férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Papszavi foglalnak majd helyet. Vasárnap esténként Star van Star a TV2-n.
1: Reklámot hallottak.
4: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
4: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: A Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk! Ha valaki nem tudta volna, mostantól és egészen 20 óraig 2 órás élő kívánság műsor. Ja, volt 2, azaz 2 hours, yes, franceul 2 heures. A vonal túlsó végén most ki ez van szerencsém, halló?
2: Szia, Kuki, Anita vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy, Anita?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok, örülök ennek a szép hétvégének, nagyon jó időnk volt ma.
1: Rossz hírem van, holnap romlik az időjárás.
2: Ennek nem örülünk.
1: Tudom, de azért szerdától újra lesz 22-23 fok, most hétfő és ked, egy picike hidegebb lesz. Na, de jön az ősz, mint a hajam, ősz, na mindegy. Mit szeretnék elni tőlem?
2: A Turned Light Off, Katótól.
1: Katótól, nagyon jó, és kinek szeretnéd küldeni?
2: Én küldöm minden ismerősömnek, hogy legyen jó a hétkezdés. Örüljenek, legyenek boldogok, ne legyünk olyan szomorúak mindig, hogy kezdődik a hét és hétfő van.
1: Te pszichológus vagy? Ez egy nagyon jó dolog, így beszélni, tényleg. Na, ezt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kultiválom. Jól mondtam?
2: Jól mondtad, igen.
1: Jó van, köszönöm szépen a telefonáltál, jól legyél.
2: Köszönöm.
1: Ciao, szia. Kato érkezik, Turn the Lights Off, itt a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Kívánságműsor, 20 óra ége van a túlsó végén, újabb kedves telefonáló, halló.
2: Sziasztok, Viktória vagyok, és szeretnék kérni egy számot tőletek.
1: Na, bármi lehet?
2: Bármi, rád bízom, Kuki, rád bízom, hogy milyen számot küldet, az a lényeg, hogy jó pörgős legyen.
1: Pörgős, figyelj, légy a Martin Garrix és Ed Sheeran, a szám címe Repeat It, ez jó lesz?
2: Tökéletes, nagyon szépen köszönöm.
1: Igazán is, mit viszont van még egy kérdésem hozzád? Kinek szeretnéd küldeni, mi lenne az üzenet, azaz két kérdés, elrontottam. Szóval két kérdésem van, kinek szóljon, kinek szeretnéd küldeni?
2: Mindenkinek küldöm, aki vasárnap most éppen pihen.
1: Pihen, szóval nem nekem szól. Jó van, oké,
2: rendben. Nem, igen.
1: Köszönöm szépen a telefonatot, és kellemes estét kívánok neked, jó?
2: Nincs, köszönöm szépen.
1: Ciao,
2: ciao. Szép estét, szia,
1: köszönöm, szia. Érkezik nálunk akkor elég ugye Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, ez a szám címe. Oh yes.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, vigyázzatok, van egy fantasztikus, fontos hír. Több heten keresztül nem hallottunk az egyik kedves, hűséges hallgatónkról. De már itt van, kopog.
2: Jó estét kívánok, Viktor vagyok.
1: Viktor, hova tűntél, vajon már elutaztál Marsra, vagy Holdra, vagy hol voltál?
2: Olyan helyen dolgoztam, ahol nincs télerő. A föld alatt.
1: Föld alatt? Miért hol te pitesz, vagy mit?
2: De nem árulhatom el. Ha elmondom, mindenkit meg kell, hogy jöjjek, aki hallottam.
1: Ja, hagyjam már. Nem változik. Gyerekek, legalább két vagy három hét nem hívott minket Viktor, de Edre rosszabb. Nem agyavult volna, Edre rosszabb. Na, így hogy csinál...
2: Csinálom a helyet mindenkinek, oda le.
1: Csinálsz a helyet mindenkinek lent, jó, oké. Okay. Csak nem valamit, te... ja, inkább nem adok semmit. Na, inkább beszélünk, hogy te kiáltottál az a jó kis loj, és azt hiszem címe Golden Summer, kinek szeretnéd küldeni?
2: Igen. Mindenkinek, aki szintén aranyat bányászik a föld alatt.
1: Aranyban aszik a föld alatt?
2: Ha persze.
1: Ja, te keresel aranyat akkor, értem én.
2: Hát mind, ki kell próbálni mindent.
1: Ja, ki kell. Az biztos, hogy nincs terülő, az biztos.
2: Aranyat csinálunk. Az, hogy most találok, vagy valami másból alakítom át, az jó. Részletkérdés.
1: Jó, oké. Okay. Figyelj, tudod mit? Szurkolok neked.
2: Köszönöm szépen.
1: Jó? Köszönöm szépen a telefonáltal. Jó volt arányi újra a hangodat, azért egy kicsit csörögél többször, jó?
2: Oké, sziasztok.
1: Hello, mindig jó kedve van, imádom ilyen emberteleg. Imádom azt is, Loj, és a szemcímek Golden Summer, meg egyszer mondom, az a legújabb dalt, itt a rádió egyen, ahol csak igazi, már is lágér megy.

0: Egyen Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, előtt az az idő, hogy én búcsúzom tőletek, ne menjetek sehova, folytatódik a fantasztikus program itt a Rádió Egyen. Érkezik a diszkosi csapat, Barán Attila, Voi PG, DJ Junior 9-ig, ma este 21-től érkezik Juhasziri és a The World Is Mine csapat elégütt. A legközelebb szombaton találkozunk 17 órakor, én kívánok szívből mindenkinek egy szuper kellemes hetet, vigyázzatok magatokra, köszönöm szépen, hogy velem voltatok, Kuki voltam, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: A rádió DJ Juniorral, Hanvai BG-vel és Bárány Attilával.
4: Ladies and gentlemen, madame and hermanen, messzi hölgyem és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagyon nagy publikum, ez a Diszkósít Radio Show, a rádió egyen csak igazi ma is, Láger megy, DJ Junior, Bárány Attil és jó magam, Hanvai BG a stúdióban.
5: Hello, hello!

0: folytatás szerintem hamarosan, ha nem is idén, valamikor a jövőben. Én Bárány Attila vagyok.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, és tényleg stand-upos vagy kamuzok folyamatosan, még vagy én kamuzok. Na mindegy, FM-en, webben, applikáción keresztül, ez legalább igaz, ez a diszkocsit.
2: Egy biztos, hogy pénteken húgóra táncoltam, de erről majd csak hétfőn fog beszélni, ugyebár tegnap köszönöm mindenkinek a Ghost World Balatonfestivált.
0: Ki mondja Frankot a Junior?
2: És hát a mai adás szenzációs. Egyébként pont ezt akartam mondani már tegnap, hogy 55-ig úgy volt, már hogy 55 éves korodik, hogy te nagyon-nagyon sokat kamusztál, az Attila nem annyit. Ez most megfordul.
0: Nem igaz.

0: Például a TikTokon ott nem válaszolunk, csak max írásba egyébként, ott szövegben már nem válaszolunk.
1: Nem,
0: ennyit szoktunk csinálni egyébként, meg annyit akartam mondani, hogy DJ Junior Remix, pak, kikerült a DJ Junior Facebookjára, hogy valami reelt is mondjak végre.
2: Hagyjad.
1: Megyünk tovább most egyébként Ibiza egyik nagy nyári kedvencével. Cassian érkezik, és a Come to Life itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Ezek tisztaságú magas BPM tartalom, Adrian színűrő diszkosít a rádió egyen, itt van Bárány Attila, a Hanvai Pécsi Mixer, én DJ Junior vagyok, és október 24-én együtt fogunk játszani diszkosít Legendsen, Békés Csabán találkozhatunk.
1: Annyira jó a műsor, hogy a laptopom kivetközött magából, így ledobta ezt a műanyag, minden. Jönnek az ünnepeltek, névnaposok ma többek között a Friderikák, Filipek, Fridák, Fülöpök, Zsuzsák és Euszták, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Huszti Ákos, kőkemény csávó, Tóth Monika és Mikler Roland, kézilabda ikon, Isten értes az ünnepelteket.
0: A Rolit én is csokoltatom.
2: Mindenféleképpen, és az ünnepelteknek küldeném Roberto Vinicius Jó magam dalát, a sebek mélyét itt a Rádió Egyen, csak igazi

0: She stopped drinking Diet Coke. She on that Coke diet.
1: Csaki közül mai sláger, meg diszkosít Radio Show, DJ Junior, Bárjától és jó magam, Pompai PG.
2: A jövő héten szintén három fellépésem lesz. Pénteken Alsó-Némediben zenélek majd, szombaton pedig hazai pályán Becsésen a Káposztafesten kezdek, és innen megyek majd Budapestre, hogy az ősz egyetlen egész estés fővárosi bárányguliát hozzam tető alá, a Dance Ice-edet. Minden információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
1: Jaj, de ő mondott, végre megnyitja a kapuit. Jövő héten az én budapesti rezidenciám teljesen megújulva. Eddig is nagyon külföldi volt a klub, de annyi ledfal került be az elmúlt hetek az én budapesti rezidenciámban, hogy tényleg, ha más nem, akkor az átalakítás miatt mindenkit várok oda sok-sok szeretettel. Szombaton ugyebár ott játszok, és mellette majd még Zalaegerszegen.
3: Én szombaton egyébként bezárom a balatoni bob szezont, ugye Balaton Fűzfön, és remélhetőleg jövőre újra megyünk, mert amikor a tulajdonossal beszéltem, vagy egyébként a diszkosít partjai után, ami ráadásul az ő szülinapig is volt egyben, egyet kért tőlem, hogy ígérjem meg neki, hogy jövőre ezt folytatjuk, mert neki nagyon tetszett, úgyhogy remélhetőleg 2027-ben is lesz majd balatoni bob, de most 26-án zárom a szezon.
1: Most pedig megyünk tovább a világ első magyar világslágerével, kicsit szóismétlés, de ezt tessék jól megjegyezni. Gangó Bernadett, avagy Imál Angel, és az I'm moving to the sun, itt a rádió egyen, ahol csak igaz, ma is sláger megy a diszkos Radio Show-ban.

0: kezd ünnepelni, mutka hanvai megnézte a dátumot. Mi volt a dátum? December 5, pont
1: igen,
0: a napja.
1: Igen, pont annak a napja, pont a napja, amikor megalakultunk.
0: Igen, 21 évvel ezelőtt, szóval december 5-én Budapesten ünnepeljük majd a Diszkosít 21. születésnapját. Erre is készülünk, és így most így körbenézek, így rátok nézek, és azt mondom, hogy eseményt kell csinálnunk.
1: És nagyon durva, hogy csak 3 DJ lesz, Ati. Tehát, you know?
0: Igen.
1: Tehát nem lesz több, csak 3 DJ.
0: A junior,
1: és az abban is segítek, hogy ki lesz.
2: Nem, valaki warm-up-olni fog.
0: Egy warm-up lesz, oké.
1: Igen, de tehát így...
2: Akkor látod, megint kamusztál.
1: Nem, tehát és ahogy szögezzük le, hogy ki, mert ahogy összekever. Tehát a junior lesz ott, te megint.
2: Jaj, jó, oké. Na, várunk mindenkit szeretete, december 5-én.
0: Már is megyünk tovább, és jön az Empire of the Sun, itt a rádió, ahol csak igazi mai slágermegy a Diszkosít Radio Show-ban.

0: Ez a Rádió egy esti sója, a Diszkósit Rádiós, erről már beszéltünk, hogy több mint 20 éve itt vagyunk veletek, és igen, ünnepeljük majd a 21. születésnapot is. Addig még egy-két Diszkósit Legends azért lesz természetesen, illetve amit még akartam mondani, hogy kikerült szombaton a rajongói oldalamra, a Facebookra és az Instagramra, és megosztottam posztban a letölthető linkjét, a DJ Junior 2026 Summer remixeket, ami nyáron készül, és benne van egyébként az új dalom, a Day by Day is, úgyhogy ezeket le tudjátok szedni, hallgatni, játszani, ha DJ-k vagytok, akkor pörgessétek hangosan.
1: Hétvége van, elfáradtam. Továbbadom a szót, sziasztok!
0: Nem bírom! Jézus Szent Szűz Mária! Egy régi dalom érkezik egyébként egy kicsit átgyúrva, Hédőnek köszönhetően. Jön a Dream of My Life itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy a Diszkósit Rádió Show-ban.

0: Szevasztok, DJ Junior voltam, a Remix Pack kikerült a rajongói oldalamra, a Facebookra és az Instára is, úgyhogy keressetek rá, ha tetszik, akkor töltsétek, játszatok. Én jövő héten szombaton egyébként majd bezárom a balatoni bob szezon Hűszfön, úgyhogy ott találkozhatunk, hogy aki jön, de korábban jön, este 8-kor kezdek. Ezzel búcsúzom, jövő héten újra diszkosít itt a Rádió Egyen, szevasztok.
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hambai PG voltam, jövő héten szombaton Zalaegerszeg, és hát ugyebár Budapest az én rezidenciám, nyitóbulia, mindenkit várok ott sok-sok szeretettel. Szia!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine, radio.

0: Mine Radio Show starts now. Well,
1: it's mine. Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Third Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Isteni dance és house zenékre számíthatok nálunk ilyenkor vasárnaponként is. Mostantól itt mellettem Wilcox a lemezjátszóknál. Hello Wilcox, induljunk el!
2: Hello Geri, sziasztok! Nagyon szép vasárnap estét kívánok mindenkinek. Megmondom nektek őszintén, hogy én egy kicsit még benne ragadtam a nyárnak a jó hangulatában. Nem véletlenül, ugyanis még ráérünk az őszre, és ez természetesen hallatszódni fog a műsoron is, ugyanis nagyon jó hangulatú dalokat hoztam magammal, amivel indítani fogom az órát, az nem más, mint Tame Impala és a Dracula egy nagyon jó kis nudiszkó verzióban itt a Rádió 1-en a Bird Is My Radio Show-ban.

0: Ettől egyesítették az erőiket, és milyen jól tették, zseniális ez a dal, ez volt a Shine. A Rádió Egyen a World is Mine Radio Show-ban. Mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött, ami pedig most érkezik, az az egyik kedves kollégánk Pulmex keze munkáját dicséri, egyszerre új és egyszerre régi.
1: Rádiós kollégánk és barátunk Pulmex készített egy vadonatúj dalt, amit én nagyon nagy szeretettel játszom, ugyanis ez egy feldolgozás, méghozzá a Mark Knight-féle Soundcastles-nek a feldolgozása, amit én nagyon-nagyon szerettem, rengeteget játszottam régebben, és szerintem nagyon ízlésesen nyúlt hozzá, pontosan úgy, ahogy ezt 2026-ban meg kell szólaltatni, úgyhogy nagy gratula neki, megy tőle tehát Pulmextől a Soundcastles, itt a Rádió Egyen, a World is My Radio Show-ban.

0: Incidens DJ-től ilyenkor vasárnap esténként is a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mi a most, Vilkox?
1: Abban biztos vagyok, hogy itt a rádióban az első között kezdtem el játszani, ugyanis amikor először a délutáni műsorban megszólalt tőlem Bauszától a Magnetic, akkor Juhász Geri nagyon-nagyon nézett rám. Ebből is tudom, hogy nem sokan pörgethették előttem. Ez egy olyan dal, ami első hallásra szerelem volt nekem. Benne van a house, benne van a funky, és van valami különleges érzés, amitől tulajdonképpen azóta is folyamatosan a kocsimban is, illetve már hónapok óta ezt a dalt hallgatom. Jöjjön tehát Bauszától a Magnetic, itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: Mi elektronikus zene, ez volt Gordo és a Loco Loco. Gordo egyébként néhány éve még Kernics néven alkotott, és nem mellesleg Kernicsként is lépett már fel Budapesten. Vilkox, az új dalaidból miket írnak a kommentelők?
1: Nem csak a pozitív kommentekre szeretek reagálni, hanem hogyha kapok negatívat is. Például a következő dal kapcsán egy kedves kommentelő azt írta nekem, hogy én is beálltam a sorba, és elkezdtem feldolgozásokat csinálni. Elmondom nektek az őszinte véleményemet. Én nagyon-nagyon szeretek saját zenéket írni, ugyanis így teljesen ki tud teljesedni a kreativitásom, viszont amikor feldolgozást készítek, az egy teljesen más pálya. Úgy szeretek hozzányúlni egy dalhoz, hogy valami újat, valami különlegeset tudok hozzátenni, és 2026-os trendeket, ha megfigyeljük, tulajdonképpen majdnem minden dal, ami megjelenik a neten, az egy feldolgozásra épül, tehát most meg kell felelni valamilyen szinten a trendeknek is, ugyanis ezek azok a dalok, amiket szívesen hallgatnak az emberek, és nekem tulajdonképpen az a legfontosabb, hogy nektek örömet tudjak szerezni. Szóljon tehát tőlem a Keep Pushing-on, amit egy vadonatúj verzióba készítettem el, újra énekeltük, újra hangszereltük, és ez lett belőle. Írjátok meg a véleményeteket továbbra is, ez a World is My Radio Show és a Rádió 1.

0: Hát erre mondják, hogy a jó munkához idő kell. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban. És hát 10 után is lesznek vadi új zenék, például Robin Schulz-tól, Hugh Girl-től, vagy éppen David Guetta-tól. Úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A Third Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Mine Radio Show starts now. The world is mine.
1: Elmúlt este 10, nagyon köszi, hogy ma is itt vagytok. Hello mindenkinek, mellettem továbbra is Wilcox. Dance és House jön minden mennyiségben, rengeteg újdonsággal. Menjünk tovább.
2: Tartogattam nagyon jó kis finomságokat a második órára is. Amivel indítani fogjuk az órát, az nem más, mint Robin Schulz és a Better Times. Egy óriási sláger, aztán szépen építjük fel ezt az órát is. Remélem, hogy jól érzitek magatokat. Ez a World is My Radio Show.

0: Na hát ezeket hívjuk intelligens zenéknek, és ezek mindig itt szólnak nálunk, csak a Third Is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en, Wilcox a lemezjátszóknál. Mi a most?
1: Ez a dal hihetetlenül jól kinőtte magát, most már a bulikban is tudom játszani. Köszönhetően a Rádió 1-nek is és a DJ-inknek, akik folyamatosan hétről hétre játsszák és megszerettették veletek. Ez nem más, mint Alex Kenji és a Bambolé itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: Medúza, Don't Wanna Go Home, egy újabb tökéletes rádiós dancesláger az olasz triótól. Itt a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, Phil Cox.
1: Engedjétek meg nekem, hogy egy saját dallal folytassam az órát, ugyanis ez a sajátok közül az egyik nagy kedvencem, a Sundown. Ez egy félig meddig egy feldolgozás, ugyanis egy meglévő melódia, a Herden Fritz féle Can't Get Enough-nak a dallamára épül, ez átalakítva, újra hangszerelve és egy vadonatúj éneket kapva, nyerte el a végleges formáját, amit tőlem már a Sundown címet kapta. Remélem, hogy tetszik nektek, írjátok meg a véleményeteket. Ez a Word is My Radio Show a Rádió 1-en.

0: This Mine Radio Show, tudjátok a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek vadonatúj zenéket, Wilcox a lemezjátszóknál, és Lost Frequencies jön most.
1: Lost Frequencies rengeteg rádiós slágert ír, nem véletlenül sokszor játszok, ugyanis abszolút kompatibilisek a műsorokkal, illetve a rádiónak a hangzásvilágával. Most viszont sikerült egy olyan dalt írnia, ami nekem is betalált egy picit, nagyon jó a hangulata, szeretem játszani itt a műsorban, Lost Frequencies és a Livitol a World Is My Radio Show-ban.

0: Katon és az Out My Head Wilcox mai záró trackje, ez volt a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Fellépések nálad a jövő héten.
1: Ez a hét egy kicsit csendesebb lesz bulik tekintetében, de természetesen most is találkozhatok majd velem szerda este Pécsen, illetve vasárnap majd hallhatok újra itt a World Is Mine Radio Show-ba. Jók legyetek, vigyázzatok magatokra!
0: És maradjatok, jön Bricklék!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: mindenkinek, Brick Lake pörgeti nálunk tovább a vasárnap estét. Szia Brick Lake, induljunk el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet, érkezzen Gordótól a Loco Loco, itt a Burris Man Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Milky, David Guetta, Just the Way You Are a Rádió 1-en a 30's Mind Radio Show-ban. Bricklék a lemezjátszóknál. Mit teszünk rá erre?
1: Jön Illusion Eyes, Rhythm Don't Lie című zenéje. A brazil producer ezúttal is hozza a jellegzetes bass house műfajt, amit egy markáns Dutch ikletésű hangzás tesz még erőteljesebbé. Ez jön most itt a 30's Mind Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Come back to me.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Bricklink! Bricklink! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary

0: a Rádió 1-es a Third Is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től minden nap bemutatunk nektek vadonatúj zenéket, Bricklék a lemezjátszóknál, és akkor most irány Párizs.
1: Most érkezik két francia nagyágyú, Hugh Gull és David Guetta közös zenéje, a Shine, egy igazi nyárias mediterrán hangulatú track, amiben tökéletesen találkozik Hugh Gull Latin House világa Guetta slágeres hangzásával. Ez jön most itt a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Dis Máin Rádió Show vasárnap este. Nagyon köszi, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. Bricklék a lemezjátszóknál, és itt van a dal, amire 10 évet vártunk.
1: Jön Martin Garrix és Ed Sheeran közös dala, a Repeat It. A holland producer és a brit énekes párosa nem először dolgozik együtt, ezúttal pedig egy igazán dallamos, érzelmes dance zenét hoztak össze. Ezért most itt a World Is Máin Rádió Show-ban a Rádió 1-en.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Bricklink! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radio1hungary.

0: Zenkósan és a Last Vintage Culture remixben a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Ma és ezen a héten ez volt az utolsó előtti zenénk. Napriklék, nézzük meg, hogy mi lesz a legutolsó.
1: Amivel zárni fogok egy sajátom, amit Konával, az amerikai producerrel közösen készítettem. Ez a Les Eules, az az érdekesség benne, hogy egyébként francia nyelvű a dal.
0: De jó, ma tehát ezzel zárunk. Köszi ezt a ma estét, jövő héten találkozunk.
1: Köszönöm, Geri, hogy itt lehettem. Legyetek rosszak és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
0: A mai adást vissza tudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációban is. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát! Au revoir!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger, meg kellemes éjszakát, a World is Mine után a mikrofonnál Király Tamás, viszont egy picit még mindig visszanyúlok a World is Mine-hoz, mert a DJ Mesker Vikivel fogyarom, aki egyébként ma este élőben is zenél majd nálunk, most viszont Nagy Bogival és Miss Mooddal jön ez az éden, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött,
0: mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk,
0: nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, a fogyarásban pedig Alex Warren, aki nagyon szépen le van kötve fellépésekkel, szilveszterben Las Vegasban zenél, aztán az új évet, január 2-át már tutira a Bahamákon kezdi, mert hogy ott is van egy, a jelzések szerint teltházas koncertje, az vagány. Ez meg az aktuális igazi mai sláger tőle, Alex Warren és a Fewer Dream itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Bibi Rexa után David Guetta, aki nagyon sokat dolgozott Bibi Rexával, ebben a dalban viszont Sziával csinált egy korszakos kedvencet, na pont ezért indítom én is ezt most. A David Guetta, Szia, és a Titanium itt a rádió egyen.

0: ez a Rádió 1.
1: Egy csak igazi mai sláger megy, és ne feledjük, itt pörög továbbra is ezen a héten is a konténerjáték. Nagyon fontos, lehet még gyűjteni a kulcsokat, ott az esély bárkinek, hogy amikor szólunk, hogy most, akkor csörögjön 10-ként, mondja a rádió esztogent, és piff, kap egy kulcsot, ami simán lehet, hogy nyitja a konténert, és ha ez így van, akkor minden az övé, ami a konténerben van. Hát így játszunk mi. Közben pedig ilyen igazi mai slágereket hozom, mint a legújabb Robin Schulztól, a Better Times, amit már is indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már egy újabb óra el is indult, de ez abból a szempontból fontos, hogy egy órával közelebb a munkaidő vége azoknak, akik éjszakáznak, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és abból a szempontból is fontos egyébként, hogy egy újabb óra, amivel lesz egy csomó igazi mai sláger változatosan, most például a legújabb Lost Frequencies-től, amit indítok, ez a Leave It All. Kellemes éjszakát!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és sokan mondják, hogy a házasság megváltoztat, tehát Taylor Swiftet egyelőre abban a tekintetben biztos nem, hogy továbbra is jár a párja meccseire. A VIP szektorban folyamatosan fotózzák, és hát egy picit el is viszi a sót. Taylor Swift az igazi mai slágert hozza nekünk most, ez az Opel Light a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Maradok a nőjének hangoknál. J-Lo jön, de azért most mellett erősítések, ott van David Guetta is. Ez a Save Me Tonight. Guetta pedig ugye most újra Hype Patonnal dolgozott, aki korábban is már ilyen mentoraként tekintett David Guettára. Volt már egy közös projekt, hamarosan pedig jön egy újabb. Ez viszont a J-Lo-val közös dal, az igazi mai sláger, a Save Me Tonight, amit indítok.

bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lép be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

bizonyíték arra, hogy a nemzetközi sztárok tényleg szeretnek hozzánk járni fellépni, különösen ha rádió egy buli van, Sirianek mind a mai napig az év három legfontosabb pillanata, és ezt a social felületein is mutatja, mert hogy kiemelt posztként van. Szóval a három legfontosabb pont közül az egyik az idei rádió egy születésnapos fesztivál fellépése volt. Ez meg az igazi mai slágere, Cyril és a Stumbling Néna Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is látható.